Az áldozatok teljesítették a kéréseket, ezzel pedig hozzáférést biztosítottak a csalóknak a bankszámláikhoz. A rendőrségi figyelmeztetések ellenére újabb esetek történtek. Egy Békés megyei vállalkozás vezetőjétől a napokban több mint 40 millió forintot csaltak ki hasonló módszerrel. Szombati Andrea rendőr alezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője arra hívta fel a figyelmet, hogy a csalók tudatosan sürgetik áldozataikat. Azt sugallják, hogy azonnal cselekedni kell, különben elveszítik a számlájukon lévő pénzt. Az így kialakított pszichés nyomás sokszor megakadályozza a józan mérlegelést. A hitelesség látszatát tovább erősítik azzal, hogyha valaki bizonytalanná válik, felajánlják az átkapcsolást a bank biztonsági részlegére. A vonal másik végén egy újabb csaló erősíti meg az előző telefonáló állításait. Egy Békés Csabai eset ugyanakkor arra is példát mutatott, hogyan lehet megakadályozni a további károkat. Az egyik sértettől a csalók már megszerezték az egyik számláján lévő pénzt, majd arról érdeklődtek, van a másik bank számlája. Amikor a férfi elmondta, hogy a másik számla felesége nevén van, arra kérték hívja fel őt és igazoltassa vele a kapott kódokat. A feleség azonban felismerte a csalási kísérletet és megállította a folyamatot. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot és a vállalkozások vezetőit, hogy telefonon soha ne adjanak ki bizalmas banki adatokat, és ismeretlenekkel ne beszéljenek számláikról vagy az azokon lévő pénzről. Ha valaki gyanús tranzakcióra vagy számla problémára hivatkozva keres önöket, szakítsák meg a hívást és közvetlenül a bankot keressék meg a hivatalos ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a bankkártya hátoldalán található elérhetőségen. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt indult eljárás két dobozi férfi ellen. A rendőrség szerint egyikük vadászként tilalmi időszakban és idegen vadászterületen is ejtett el vadokat, emellett fegyverét olyan társának is átadta, aki nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A két férfi szeptember 30-án fogták el a Békés Csabai rendőrkapitányság nyomozói, a terror elhárítási központ és a Békés megyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársai. Közösen. A nyomozás adatai szerint a vadász az egyéni vadászatok során több alkalommal is átadta fegyverét segítőjének, aki sem fegyvertartási engedéllyel, sem vadásztársasági tagsággal nem rendelkezett. A férfi korábban maga is vadászott, engedélyt azonban ittaság miatt visszavonták. A rendőrség szerint a segítő tilalmi időszakban támvadra is célzott, és olyan eset is előfordult, amikor el is ejtett egy állatot. A vadászt emellett azzal is gyanúsítják, hogy más vadász területére átment, illetve oda átlőtt. A hatóságok információja alapján az elejtett vadak egy részét nem jelentették be, hanem feldolgozták, húsukat pedig értékesítették. A rendőrök mindkét férfit őrizetbe vették. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy pontosan hány alkalommal történhetett orvvadászat és mekkora kárt okozhattak az érintettek. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, fegyvereit lefoglalták, segítőjénél pedig engedély nélkül tartott lőszereket találtak, amelyeket szintén elvettek a hatóságok. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

0: Fontos személyi döntésekről határozott legutóbbi ülésén a békési képviselőtestület. A grémium Deákné Domonkos Juliannát választotta meg új alpolgármesternek. A tisztség betöltésére azért volt szükség, mert Polgár Zoltán augusztus 1-ével lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról. Deákné Domonkos Julianna korábban oktatási művelődési tanácsnokként dolgozott. Ez a tisztsége az alpolgármesteri kinevezésével megszűnt. A testület társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoke Serfec Dávid önkormányzati képviselőt választotta, aki a polgármester szerint civil területen szerzett tapasztalatait ebben a feladatkörben is hasznosítani tudja. A bizottságok összetétele is változott. Csibor Géza az ügyrendi bizottságból a humán bizottságba került, az ügyrendi bizottság új tagja pedig Serfec Dávid lett. Egy bizottsági helyet egyelőre nem töltenek be, arra a Polgár Zoltán lemondása miatt kiírt időközi választás után megválasztott képviselő kerülhet. A testület több önkormányzati társulásba is delegált tagokat. A kistérségi intézmény fenntartó társulásba Mucsi András került, a Derech önkormányzati társulásba Deákné Domonkos Juliannát, a BKS felügyelő bizottságába pedig Földesi Mihályt delegálták. A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptember 7-től dr. Varsandán Széni Ildikó tölti be az aljegyzői tisztséget. A korábbi aljegyző dr. Bocskai Árpád augusztus 1-től a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő igazgatója. Két békéscsabai szakember vehette át idén a békéscsabai fiúság helyett kitüntetést. A közgyűlés Egeresi Viktória Krisztinának és Domokos Balázsnak ítélte oda az elismerést, amelyet a csabai garambonciás napokon adtak át csütörtök délután. Egeresi Viktória Krisztina pedagógusként és ifjúság segítőként dolgozik. Pályáját 2011-ben kezdte a békéscsabai evangélikus gimnáziumban, ahol azóta is fontos feladatának tartja, hogy a diákokat az iskolai kereteken túlmutató közösségi munkára, önkéntességre és aktív társadalmi részvételre ösztönözze. 2021 óta hivatalosan is a gimnázium diák önkormányzatának segítő pedagógusa. Kezdeményezésére 2023-ban újjáalakult a békéscsabai DÖK segítők szakmai munkaközössége is. Több városi program, köztük a közösségi költségvetés tervezési program, az ifjúsági piknik és az ifjúsági kapcsolatok napja is kapcsolódik a nevéhez. Munkájával a fiatalok, az iskolák, a civil szervezetek és a helyi döntéshozók közötti kapcsolatot is erősíti. A másik kitüntetett, Domokos Balázs személyisége és munkája szorosan összefonódik a békéscsabai zeneoktatással. Hangszeroktatása mellett fúvója együttest is szervezett. Később átvette a Körösparti Junior fúvósok vezetését, és azóta is meghatározó szerepet vállal a fiatal zenészek oktatásában és közösségének építésében. Tanítványai számára nem csak a hangszeres tudás átadását tartja fontosnak, hanem azt is, hogy a közös zenélés élményt, barátságokat és tartós közösségi kapcsolatokat adjon. A hazai és külföldi fellépések, valamint a közös utazások számos élményt jelentenek a fiataloknak. Domokos Balázs így több generációt vezetett be a zenevilágába. A közgyűlés az álhatatos pedagógusi, karnagy és nevelői munkáját ismert el a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetéssel. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
3: Költségvetési egyensúlyra törekszik Békéscsaba az elmaradó adóbevételek miatt. Jogosítvány nélküliek és ittasan vezetők akadtak fent a rendőrségi ellenőrzéseken. Tehetség és kreativitás a szegyában megnyílt a garabonciás napok hagyományos ifjúsági tárlata. 72 éves házassági évfordulót ünnepelt egy békési házaspár. Már is mondom a részleteket. A Hajrá Békés Csaba frakció sajtótájékoztatón értékelte a város csütörtöki közgyűlését. Mint kiderült, Békés Csaba nem az egyetlen olyan település, ahol a várhatónál kevesebb iparűzési adó folyik be az idén tervezethez képest. Dr. Szigeti Béla tájékoztatása szerint az adócsoport az adótitok megőrzése mellett vizsgálja majd a háttérben álló okokat, és intézkedési tervet dolgoznak ki a költségvetés rövid és hosszú távú egyensúlyának megőrzésére, ami a 2027-es büdzsé tervezése szempontjából is kiemelten fontos lesz. Nagy Ferenc alpolgármester hozzátette, hogy bár az önkormányzat mozgástere a gazdaság élénkítésében szűk, a békéscsabai közgyűlés a helyi építési szabályzat módosításával több olyan döntést is hozott a vállalkozások kérésére, amelyek hatékonyan segíthetik a cégeket és azok beruházásait. A helyi költségvetési helyzetről, a vártnál alacsonyabb adóbevételekről és a lehetséges megoldásokról tartott sajtótájékoztatót hétfőn délelőtt a Pátria Békés Csaba Egyesület. A városvezetést és az egyesületet is váratlanul érte a hír, miszerint az előzetes várakozásokhoz képest nagyságrendileg 1 milliárd forinttal kevesebb helyi iparűzési adó folyik be a kasszába. Dinya Gábor önkormányzati képviselő elmondta, hogy még az év elején csak kisebb elmaradás látszott. Szeptemberre nyilvánvalóvá vált az 1 milliárd forintos éves hiány. Az egyesület képviselői hangsúlyozták, az októberi rendkívüli közgyűlésre részletes javaslatcsomaggal készülnek. Hozzátették, hogy nem a fűnyíró elv szerinti megszorításokban hisznek, hanem a város működésének és az önkormányzati cégek költségeinek átfogó vizsgálatában. Kiemelték, hogy a halasztható kiadásoknál kell nagyobb mozgásteret hagyni, megvédve a lakosságot és a fontos intézményeket érintő szolgáltatásokat. A sajtótájékoztatón szó esett a Borza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról is. Tatár Gergő az egyesület elnöke teljes vászélességgel támogatásáról biztosította a kezdeményezést, mondván, hogy a jövő generációjának és a rászoruló fiatalok tanítatásának segítése kiemelten fontos, hiszen a kollégista diák számára ez akár a mindennapos ebéd biztosítását is jelentheti. Csuvarszki Róbert képviselő jelezte, hogy rendkívül nehéz feladat lesz a hiány visszaszorítása néhány hónap alatt, de az októberi testületi ülésre olyan javaslatokkal készülnek, amelyek hatékonyan a lakosokat legkevésbé terhelve segítik a költségvetés egyensúlyának helyreállítását. Szokatlan esetekből nem volt hiány a hétvégén Békés vármegyében, ahol a rendőri ellenőrzések során egymás után három olyan sofőr is lebukott, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a volán mögött. Szeghalmon péntek éjszaka egy olyan autót állítottak meg a hatóságok, amelyben a férfi tulajdonos úgy engedte át a vezetést nő ismerősének, hogy időközben mindketten vezetési eltiltás alatt álltak. A rendőrség mindkettőjük ellen büntető eljárást indított. Orosházán szombaton délután egy 50 éves sofőrt igazoltattak a Lóránffy utcában, aki jogosítvány nélkül ült autóban, ráadásul a gyanú szerint ittas is volt. Az egyenruhások őrizetbe vették, így az engedély nélküli vezetés miatt akár már 3 hónapon belül bíróság elé is állíthatják, emellett pedig ittas vezetés miatt eljárás indult ellene. Békésen szintén az alkohol pecsételte meg egy autós sorsát pénteken a Szent Pál soron. A pozitív légalkohol mérés miatt a sofőr útja azonnal véget ért, a rendőrök pedig a jogosítványát is elvették. A három eset közös nevezője, hogy a hatósági intézkedés után egyik sofőr sem folytathatta úgy az útját, ahogy azt eredetileg tervezte.

0: Fiatalos energia és lenyűgöző kreativitás töltötte meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szentgyörgyi Albert Technikum auláját, ahol hétfőn megnyílt a Garabonciás Napok egyik legmeghatározóbb programja, a középiskolások fotó, rajz és kézműves alkotásainak kiállítása. Az intézmény már 34. alkalommal adott hont a tárlatnak. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógus kiemelte, hogy a professzionális technikai háttérnek köszönhetően a város szinte összes középiskolájából érkező fiatal méltó környezetben mutathatja meg tehetségét. Az idei felhozatal kivételesen sok színűre sikerült. A diákok 6 kategóriában egyedi és alkalmazott grafika, festészet, divattervezés, fotó, valamint animáció területén pályázhattak, a mozgóképeket pedig exkluzív élményként a helyszínen is megtekinthette a közönség. A rangos mezőnyt Gyarmati Gabriella művészettörténész, Bai Miklós Zoltán performer, képzőművész és Boldog Gusztáv fotóművész értékelte. Gyarmati Gabriella rávilágított, hogy a diákok technikai nyitottsága és felkészítő tanárok modern szemlélete révén számos olyan érett alkotás született, amely egy művészeti egyetemi tárlaton is megállná a helyét. Sikor Tamásné az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki a szervezőknek, amiért valódi galériát varázsoltak a központi térből. Az esemény fényét egy látványos divat bemutató is emelte, ahol az intézmény divat, jelmez és díszlet tervező szakos tanulói mutatkoztak be. A kiállítás kategóriánkénti díjátadással vette kezdetét, és a hét folyamán végig látogatható a Szegye aulájában, bizonyítva a Békés Csabai fiatalok kifogyhatatlan kreativitását. Különleges évfordulót ünnepelt a napokban a békési Darvas házaspár. Darvas Mihály és felesége 72 éve mondták ki egymásnak a boldogító igent, kapcsolatukat pedig már egy közös életműként emlegetik a helyiek. Az eseményről Kálmán Tibor békés polgármestere számolt be közösségi oldalán. A polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy személyesen is együtt ünnepelhetett a párral. A 96 éves Mihály bácsi egykori pék még 93 éves felesége kosárfonóként dolgozott. A polgármester megfogalmazása szerint mindkét hivatás bölcsességet hordoz a hosszú házasságuk számára. A pékmesterség a forró helyzetek türelmes viselését, még a kosárfonás a szálok biztos kézzel történő igazgatását és a formák tartását tanította meg számukra. Kálmán Tibor kiemelte, hogy a 72 év alatt voltak könnyebb és nehezebb időszakok, de a legfontosabbat mindig megtartották, mégpedig egymást. Az analóg eljárásokat és kísérletező fotóművészetet állítja fókuszba az az Alföldi Fotószalon kiállítás, amely hétfő délután nyílt meg a Békés Csabai Csabagyöngye Kulturális Központban. A tárlat egyben a Békés Csabai Fotófesztivál záró eseménye is. A kiállítást Varga Anna, a Kulturális Központ igazgatója, Nagy István fotóművész és Imre György fotográfus oktató, a fesztivál főszervezője nyitotta meg. Nagy István elmondta, hogy a 46 éves múltra visszatekintő rendezvény sorozat tavalyi szentesi anyagának legkülönlegesebb darabjait hozták el Békés Csabára. A tárlat különlegesség, hogy a művészek nem digitális nyomatokat, hanem kizárólag eredeti, archaikus technikákkal készült egyedi képeket mutatnak be. A látogatók olyan régi eljárásokkal találkozhattak, mint a cianotípia vagy a kollotípia. A szentesi művész kiemelte, hogy mivel minden alkotásból csak egyetlen eredeti példány létezik, Magyarországon ma már mindössze 2-3 olyan kiállítás van, ahol ilyen munkákat láthat a közönség. Imre György hangsúlyozta, hogy a tárlat méltó lezárása mint egy hónapig tartó rendezvény sorozatnak. Mint elmondta, az eddigi legnagyobb szabású fesztiválon 13 kiállításon csak nem 500 képet mutattak be, a látogatók száma pedig elérte az ezres nagyságrendet, országszerte felkeltve az érdeklődők figyelmét.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő adásunk vendége Burány Árpád, life coach, akivel olyan témákról beszélgettünk, mint a pozitív pszichológia és a mentál higiéné. Emellett Árpád bemutatta, milyen kihívásokkal néznek szembe a különböző korcsoportok, és hogyan lehetne ezeket az akadályokat leküzdeni. A beszélgetés nem sokára kezdődik, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Burány Árpád, Life Coach. Köszöntelek a stúdióban.
2: Üdvözöllek, meg a hallgatókat is.
1: Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, egy picit mutatkozz be.
2: Nagyon sok mindent csináltam, bár még 35 éves vagyok, de voltam már színész, rádiós műsorvezető, táncoktató, life coach, mindegyikbe meg tudtam magam találni, úgyhogy ezért inkább akkor dobom a labdát, hogy te melyikre vagy inkább kíváncsi.
1: Kezdjük azzal, hogy pontosan honnan jött neked az, hogy te life coach leszel.
2: Kezdjük, már gyerekkorom óta volt egy olyan hajlamom, ami arra vitt, hogy ha az emberek problémájáról érdeklődtem, akkor elkezdtem őket kérdezgetni. És tinikorban már odáig jutottam csak így magamtól, hogy néha már addig-addig kérdezgettem az embereket, hogy félig meddig azt mondták, hogy ó, lehet már rá is jöttem a megoldásra. És mindig is jól esett az, hogyha tudtam segíteni embereknek a saját életükben, vagy a saját egészségi állapotuk, mentális egészségi állapotuk jobbátételében. Így adta magát egy idő után az életemben, hogy talán kellene hivatásszerűen is ezzel foglalkozni, és kerestem azt a szakmát, azt a rendszert, amiben megtalálom önmagam. És egyszer csak rátaláltam egy nagyon kedves ismerőt, erősen jó voltából a life coachingra, és úgy működik, hogy nem adhatunk tanácsot, tehát egy coach nem ad tanácsot neked, hanem kérdezés technikával, amit hosszú ideig tanulsz, addig-addig kérdez, amíg a válaszaid alapján meg fogod találni azt a megoldást, amit te a saját életedben leginkább be tudsz illeszteni. És ezáltal leggyorsabban el is tudod fogadni, hisz saját magadtól jött a tanács, és egy olyan tanács, amire te jöttél rá a saját életed tapasztalásából.
1: Az interjú kezdés előtt meséltél a pozitív pszichológiáról, és pontosan, hogy ez vitt téged a life coach irányába. Egy picit mesélj arról, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom.
2: Igen, hát biztos a hallgatók is tudják, hogy azért a pszichológia egy jó ideig arról szólt, hogy a mínuszban lévő embereket próbálták felhozni, úgymond nullába. Tehát valahogy elviselhetőbb legyen a mentális panaszok mellett az élet. És egy idő után elkezdtek azon gondolkodni pszichológusok, hogy rendben, de maga a pszichológia léte is azért született meg, hogy segítsünk az emberek. Mi van azokkal, akik mondjuk nullában vannak, de plusz 2-ben szeretnének lenni, vagy plusz 4-ben vannak, és plusz 6-ban szeretnének lenni. Tehát még boldogabbak, még sikeresebbek, még inkább rendben, vagy jól lenni a saját életedben, önmagadban. És így kezdett el kifejlődni a pozitív pszichológia, ezáltal pedig maga a life coaching is, ami nagy részt erre alapoz.
1: A magyar társadalomra mi a jellemző szerinted, az, hogy mínuszból pluszba inkább a több, vagy pluszból pluszba?
2: Itt a magyar társadalomra, nem csak a magyar társadalomra, de sok egyéb társadalom mellett a magyar társadalomra is jellemző még, hogy nagyon gyerekcipőben van a mentális tudatosság és a mentál higiénének az állapota. Ez egy hát hozott tanulás is, plusz a Z-kategóriás amerikai filmekből is azt látjuk, hogy aki pszichológushoz megy, az nem normális. Van egy ilyen demagóg hozzáállás is, hogy pszichomókus, vagy különböző degradálóbb neveken illetik a pszichológusokat, vagy a segítő szakmában dolgozókat. Tehát egyrészt még mindig a társadalom nem nyitott erre, nem is lett teljes mértékben lekommunikálva az, hogy ez miért fontos, és hogyan jó, és miért jó az adott embernek, és hogy nem csak arról lehet szó, hogy mondjuk egy diagnosztizáltan mentális betegségben lévő embert gyógyítanak, hanem mondjuk aki szomorú, aki esetleg depresszió közeli állapotban van, ő is elmehet azonnal segítséget kérni. A magyar társadalom nagy részt elég pessimistának mondható. Képzeld, volt egy felmérés, az élettel való elégedettségét mérték fel. A világon kb. 156 ország vett ebben részt, és a lakosokat kérdezték meg. Magyarország a 156 ország közül a 110. Tehát ennyire nem vagyunk megelégedve, már pedig ugye a GDP, az egészségügyi helyzetünk alapján előrébb kellene lennünk az élettel való elégedettség szintjén, de mégsem vagyunk elégedettek. A hatalmas nagy téma, ez visszavezethető például arra is többek között, hogy a fiúkat a mai napig nagyon sok helyen úgy tanítják, hogy ne sírj, mert az gyengeség, ezáltal nem is tudja kiadni sokszor a feszültségét, nem emiatt lesz ő az életben sikeres vagy nem sikeres, viszont sokkal előbb előfordulhat nála, hogy nem tudja a feszültségét kiadni. A lényeg, hogy a társadalmunk sokkal inkább nem hajlandó tudomást venni a tudatalattiról, és arról, hogy ezek a mentális problémák, úgymond a szőnyeg alá söpörve, csak azt tudják elérni, hogy újra és újra megbotlunk benne az életünk folyamán, és nem értjük, hogy mit kellene esetleg másképp csinálnunk.
1: Hogyha tippelned kellene, mi lenne az a fordulópont, ami mondjuk át tudná billenteni ezt a gondolkodásmódot a pozitív irányba?
2: A Dalai Láma mondta egyszer, hogy tanítsatok meg minden 7 évest meditálni, és megszűnik egy generáción belül a háború a Földön. Ilyen utopisztikus gondolatok meg talán tippjeim sem lehetnének, de én ott keresném a megoldást és a lehetőségeinket, hogy már az óvodáskorba és a kisiskoláskorba is bevezetném az önismeretet. Az őszintjükön tanítani a mentálhigiénének a fontosságát, annak az ápolásának a fontosságát, és azt, hogy hallják, tudatosítsák magukban azt, hogy segítőt keresni a lelkem bajára, az nem, hogy nem szégyen vagy gyengeség, sokkal inkább erő. Mindig azzal szoktam példálózni, hogy ha elromlik az autóm, akkor elviszem autószerelőhöz. Na most az emberi lélek az sokkal bonyolultabb, mint egy autó, mégis a legtöbb ember azt gondolja, hogy majd otthon a kis magányában ő meg tudja oldani azt a problémáját, ami leggyakrabban egy másik emberi kapcsolatban jött létre. Most egy másik emberi kapcsolattal létrejövő problémát sokkal-sokkal nehezebben tudunk megoldani egyedül, mint egy segítővel.
1: Az előbbi válaszodban volt egy fogalom, egy új fogalom, a mentál higiéni. Ez pontosan mit is jelent, mert teljesen más, mint a pszichológia, ha jól gondolom.
2: A mentál higiéni minden olyan tevékenység, amelynek a célja az egészséges élet és az egészséges tudatnak a kialakulása, megőrzése, ápolása. Tág fogalom, épp ezért a társadalomnak jó lenne legalább odáig eljutni, hogy mondjuk elfogadja, hogy a mentális állapota is nagyon fontos ahhoz, hogy például milyen az egészségügyi állapot. Nagyon-nagyon sok betegség pszichoszomatikusan is ki tud alakulni, vagy fel tudja erősíteni a meglévő betegséget az, hogyha mentálisan nem vagyok jól.
1: És hogyha már life coaching, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, hogyan segítettél embereknek, kiknek segítettél, és az, hogy milyen módszert alkalmaztál. Ugye említetted, hogy itt sokszor kérdéseket teszel fel, és megpróbálod így a problémát ugye megoldani, vagy legalábbis fölfedni a problémát. Kicsit mesélj arról, hogy milyen tapasztalataid vannak.
2: Tartás, tehát, hogy nem beszélhetek nevekről, konkrét helyzetekről, úgyhogy most megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy abból úgymond általános érvényű tudást le lehessen vonni, vagy átadni. Eleve, amikor eljön egy kliens hozzám, akkor ugye megbeszéljük azt, hogy én hogyan fogok viselkedni vele. Tehát, hogy nálam minden szabad az üléseink alapján. Nevetni, sírni, elmondani bármit, én azt nem adom tovább. A titoktartás ugye köt. Általában ilyenkor a legtöbb kliens az hoz valami kamu problémát, mert nem hiszi el, hogy tényleg azt fogja kapni tőlem, amit én elmondok. És 2-3 ülés után ez a kamu probléma általában át szokott alakulni, ugyanis megteremtődik a bizalom, tényleg nem ítélkezek a problémája felett, nem próbálom meg a saját ízlésem szerint őt megváltoztatni, tehát az történik, amit a legelső 5-10 percben ő hallott tőlem. Amint ez megteremti a bizalmi légkört, abban a pillanatban megjelenik a valós probléma. A valós problémát, amikor hozzák az emberek, általában annyira be van, úgymond tokosodva az elmében, hogy a tudatuk nagyon beszűkült. Ezáltal hiába kérdezgeti ő esetleg saját magát, annyira szűk keresztmetszetű ez a kérdés, annyira nem használ a kreatívabb mintákat a kérdezés technikában, hogy általában ugyanarra a válaszra fut ki. Énkor nagyon sokszor például, ha kimozdítod azt a klienst, mondjuk egy sokkal kreatívabb kérdéssel, vagy mondjuk elhelyezed őt az adott szobában, ahol történt a konfliktus, teszem azt a munkaadójával, elhelyezed, hogy a szobában lévő fikusz mit mondott volna rólad. Tehát, hogy úgymond önmagán túl kezdje el önmagát figyelni, az ő viselkedését, és rá tud jönni az ilyen kreatívabb kérdések által olyan meglátásokra, olyan válaszokat tud adni, amit otthon nem biztos, hogy egyedül meg tudott volna. Hogy nekem milyen tapasztalatom volt, nagyon jó tapasztalataim vannak, általában 8-10-11-2 ülés alatt el lehet jutni olyan szintre, hogy az adott hozott valós problémára egy olyan megoldást és egy olyan megoldási fázis javaslatot tud kialakítani saját magának a kliens, amit utána tud tartani a házi feladatok által, mert ilyeneket is szoktak kapni, a házi feladatok által még biztosabban beépít az életébe, hogy legtöbbször vagy sírás, vagy nagy nevetés történik a 10-11-12. Ülésnél, ugyanis rájön a kliens, hogy amivel akár egy évig, vagy fél évig, másfél, két évig ő szenvedett, az mondjuk 2-3 hónap alatt megoldható volt. Minden ülés alkalmával, vagy minden ülés sorozat alkalmával előfordulhat akár az aha pillanat, amikor olyan dolgokra jön rá önmagával kapcsolatban, amit nem is sejtett. És ezek az aha pillanatok, ezek az aha élmények, ezeknek a megfogása és kibontása nagyban hozzásegít, hogy mondjuk +2-ből +4-re el tudjon jutni.
1: Említetted azt, hogy kell pár óra, még a bizalom kialakul. És milyen érdekes az, hogy oda megy hozzád egy kliens, sose találkoztatok még, nem ismeritek egymást, nincs bizalom. És mégis valamennyire bízik abban, hogy te, mint egy vadidegen, segíteni fogsz neki, mint mondjuk egy rokona, egy jó barátja. Hogy szerinted miért, nyilván amellett, hogy ugye te szakértő vagy, tehát te tudod, hogy hogyan kell ezeket a problémákat kibontani, miért van az, hogy az emberek jobban bíznak másokban, amikor ezek a problémák vannak?
2: Nagyon érdekes volt, hogy feltetted a kérdést, vagyis ami a mondatodban benne volt, ez, hogy ahogy segítséget kér baráttól, rokontól, ismerőstől. Na most én például, mint coach, nem is tudnék segíteni például a szeretteimnek azért, mert érzelmileg bevonódva lennék. Sokkal inkább megpróbálnék neki a saját tanácsom szerint segíteni. És ez az, ami nem működik nálunk. Tehát mindenki a saját tanácsait kezdi el mondani, de mivel mindenki egy egyszerű és megismételhetetlen emberi lény a Földön, ezért mindenkire valamelyest más szabályok vonatkoznak. Pont ezért nagyon jó tanácsokat tud adni egy szülő is, egy barát is, egy nagyon jó ismerős is abban az esetben, amennyiben az érzelmeket kiveszi a képletből. Tehát ténylegesen, mint egy másik embernek próbál segíteni. Viszont ez a legtöbb esetben nem megoldható, mert valahogy elkezdenek a beszélgetés során bevonódni érzelmileg, viszont mi pont ezt tanultuk, hogy érzelmileg egy pillanatra se vonódjunk be, vagy ha ez megtörténik, akkor azonnal szólunk a kliensnek, és mi kérünk szünetet, mert abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, már nem biztos, hogy meg tudjuk azt valósítani, hogy az általa hozott megoldásokat építsük be az ő életébe, hanem lehet én kezdenék el valami olyan megoldást hozni, ami szerintem jó lenne neked, pedig az nem is biztos, hogy jó.
1: Mi a helyzet a fiatalok mentális egészségével? Mi az őket érintő legnagyobb probléma? Kik is ők valójában és hogyan kezdjenek neki a nagybetűs útkeresésnek? Ezekre a kérdésekre ad választ Borány Árpád Life Coach a beszélgetésünk második részében.

0: Sportrádió.
1: Gondolom, a klienseidnek a korosztálya eléggé változó, tehát a fiatalok, vagy inkább idősebbek mennek hozzád.
2: Korcsoport az körülbelül olyan 20 és 60 körül van, de inkább 20 és 50. Ugye a fiatalabbak inkább egy ilyen életindulási válságban vannak, mit csináljanak, hova nyúljanak, mihez értenek, miben vagyok egyáltalán jó, és akkor itt visszacsatolnék oda, hogy az iskolában ugye nem kapjuk meg azt a tudást, hogy kik is vagyunk, hogy mihez is értünk, de legalábbis egy sokkal komplexebben ismeretet, viszont a Pitagorasz tételt azt belénk verik, és nem egy, nem két 20 évessel ültem már szembe, akik azt kérdezték, és arra keresték a választ, hogy hát akkor ki is vagyok én, mihez is értek, mit is akarok egyáltalán csinálni. A 30-as korosztály az általában egy ilyen életközepi válságban van, akarom-e folytatni, tudom-e folytatni, munkahelyi problémák, főnökkel való problémák, beosztottal való problémák, ez igaz mondjuk a 40-es korosztályra is, de nagyon sokszor ott már befigyel mondjuk egy házasságon belüli, vagy egy párkapcsolati probléma, ez is amennyiben nem mély traumákon alapszik, úgy ugyanúgy tudok segíteni, vagy egy life coach is ugyanúgy tud segíteni akár egy párterápiában is. Tehát nagyon-nagyon széles. Az idősebb generáció hozzám még nem jelentkezett be, de biztos vagyok, hogy ott is lennének problémák.
1: Akkor maradjunk egy kicsit a korcsoportnál, és akkor menjünk végig azon, hogy pontosan mi a helyzet a különböző korosztályokkal. Tehát akkor maradjunk a fiataloknál egy kicsit. Ugye azt mondod, hogy náluk van egy ilyen útkeresés, hogy pontosan kik is ők. Tehát, hogy az útkeresés mellett milyen más problémák vannak még? Hogyan tudod az ő helyzetüket leírni?
2: Nagyon izgalmas és sajnálatos, hogy ugye bejött a Covid, és ezért létrejött egy olyan generáció, akik nem élték meg például abban az időszakban az első randit, amikor ők szerették volna. Nem élték meg a szalagavatót, nem élték meg azt, hogy kialakul mondjuk első végén az az osztályközösség, amiben jól érzik magukat negyedik végéig. Bejött egy olyan stresszfaktor és egy olyan traumatizálódott állapot, ami miatt sokkal nehezebben és sokkal problémásabban tudtak, vagy akár nem tudnak szocializálódni a saját jelenlegi környezetükben. Emellett az iskola, mivel a jelenlegi rendszer továbbra is úgy van felépítve, hogy nagyon sok tárgyilagos tudást ad át, amit utána nem biztos, hogy az életben valaha is felhasználnánk, ezért ténylegesen úgy jönnek ki, amit már említettem, hogy nem ismerik önmagukat, nincs egy olyan széles körű önismeret, ami alapján ők meg tudnák határozni, hogy egyáltalán milyen területen induljanak el. Ott vannak a szocializációs hiányosságok, ugyanis egyre több fiatal jön rá, hogy a mobiltelefon, a Messenger és a többi közösségi média platform által biztosított gyors elérés az nem ugyanaz, mint a valós, a nevezük offline valóságnak, amikor élőben találkoznak, viszont nem biztos, hogy kialakult ez számukra, és akkor ott vannak mondjuk 21-23 évesen, amikor már dolgoznak, de nem történt meg az, hogy kialakuljon egy olyan baráti háló, egy olyan szociális háló körülöttük,

0: kellene valahogy hozzányúlni. Hogy tudjuk megteremteni egy városban, egy faluban azt, hogy a helyi fiatalok közösségként tudjanak élni. Mindezt úgy, hogy őket is vonjuk már be a képletbe, mert ahogy mondjuk az 50-es generáció gondolja, hogy közösséget kellene építeni, az nem biztos, hogy a mostani 20-as, 18-as, 16-os generációnak is megfelelő. A mostani fiatalok sokkal inkább már úgymond projekt alapon gondolkodnak. Még akár egy ilyen közösségépítés sem úgy képzelnek el, mint régen, hogy na most úttörő lettem, és 5 évig úttörő vagyok, hanem lehet úgy képzelik el, hogy most szeretnék csatlakozni egy közösséghez, valamivel foglalkozik mondjuk fél évig. Utána szeretnék csatlakozni egy másik közösséghez, minél többet kipróbálni, hogy el tudjam dönteni, hogy melyik az, amelyikhez leginkább szeretnék csatlakozni. Tehát itt inkább azt kellene valahogy nekik létrehozni, megteremteni azt a lehetőséget, ezeken a projekt alapokon tudjanak ők haladni közösségi megélés szintjén.
1: Beszéltük azt, hogy ez a korosztály nagyon digitális. Viszont lehet azt mondani, hogy őket érik olyan hatások, amik mondjuk túlságosan leterhelik őket. És emiatt nincs meg az igazán aktív közösségépítés. Mondjuk túl sok teher éri őket az iskolában.
0: Én úgy látom, hogy jól látod. És látva a fiatalokat, csak gondoljunk bele. Lenyomja az iskolát, külön órákra jár, esetleg van még valami hobbi, amit szeret csinálni, sport, bármi, oda is eljár. Pluszban még tanul otthon, ugyanis nem kevés házi feladatot kap, majd önmaga jöjjön már rá, mivel segítséget nagyon nem kap az iskolából, vagy a jelenlegi társadalmi környezetből, hogy ki is ő, mit is szeretne, mindezt úgy, hogy azt a nyomást kapja, hogy gyorsan talált ki, hogy minél gyorsabban meg tud teremteni azt az életminőséget, amit te szeretnél, pedig nem is biztos, hogy ő azt szeretné, vagy őt azt tenné boldoggá, de a társadalom felül ez a nyomás éri, akkor oda jutunk, hogy lehet, hogy egy átlagos, és átlagost mondok, egy átlagos fiatal 12-3 óra hosszát foglalkozik tanulással, iskolával, előre menetellel, úgyhogy egy felnőtt 8 órát dolgozik, jó esetben, amiben nincs ugye plusz munka. Na de akkor is, amikor leginkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy a szociális készségeink kialakuljanak, felépítsük azt a szociális hálót, amiben majd jól fogjuk érezni magunkat, és biztonságban fogjuk érezni magunkat, amikor kilépünk a nagybetűs életbe, hogy ezeket a képességeket megszerezzük, akkor olyan dolgokkal foglalkozni, hogy megtanuljak és elnézést a kifejezését, de beseggeljek még több oldalnyi olyan tudást, amire soha az életben nem lesz szükségem, az nagyon frusztráló lehet egy fiatalnak. És nem azt mondom, hogy nincs szükség bizonyos mennyiségű lexikális tudásra. Nem kell elengedni azt, hogy lehetőleg minél képzettebben jöjjenek ki a fiatalok, de a kettő együtt kellene, hogy valahogy haladjon. Maga a közösségépítés, az, hogy legyen a fiatalnak ideje regenerálódni, egy kicsit önmagával is törődni, és nem csak a tanulmányaival. A kettő együtt nagyon fontos, és szerintem sokkal tovább is vinni a fiatalokat.
1: Térjünk rá újból az útkeresésre, ugye ezt említetted, ami a fiataloknak egy ilyen nagyobb problémát jelent, hogy sokan nem tudják pontosan mit is szeretnének csinálni a jövőben. Milyen tanácsot tudnál adni a fiataloknak, vagy esetleg, ha most pedagógus, vagy szülők hallgatják mondjuk ezt a beszélgetést, hogyan közelítsék meg ezt a témát?
0: Emlékszem, amikor 6-7 éves voltam, akkor volt olyan rágógumi, amiben volt egy ilyen kis felragasztható tetoválásszerűség, és akkor azt raktam fel magamnak. És nagyon-nagyon fontos volt, hogy megtaláljam azt az autót, azt a szuperhőst, akit én fel akartam magamnak rakni. Az egy probléma volt az én 6-7 éves kis gyerekénemnek, hogyha nem találtam meg. Ugyanúgy emlékszem, amikor 14-5 évesen az volt a problémám, hogy vajon elengede édesanyám a diszkóba, vagy még túl fiatalnak fog tartani, és ez nekem egy nagyon nagy probléma volt, amin sokat gondolkodtam. Ugyanúgy nagyon fontos egy 30 évesnek, hogy vajon megtalálja azt az új munkahelyet, amivel le tudná váltani a régit, amiben nem érzi jól magát, vajon ott is jól tud-e teljesíteni. És gondolom a hallgatók már érzik a hasonlóságot. Az adott korhoz, az adott probléma az adott embernek a legfontosabb. Amennyiben ezt degradáljuk, lenézzük, úgy viselkedünk, hogy ez semmi ahhoz képest, amilyen problémád majd lesz 10 év múlva. Azzal nem, hogy nem találjuk meg a fiatal felé, vagy akár a fiatal felnőtt felé az utat, az ajtót, hanem inkább elkezdjük belakatolni, és ő is elkezdi belakatolni. Azt gondolom, hogy ott kellene keresni egymás felé a lehetőséget, és ami tanácsot tudnék adni, akár szülőnek, akár fiatalnak, hogy ami problémád van, az fontos probléma. A te életedben az egyik legfontosabb probléma. Ezt nem szabad degradálni, ezt ne tegye meg se a környezeted, se önmagad ne kezd el degradálni. Hányszor jutunk oda, hogy elkezdjük a problémát sorolni a saját életünkbe, majd azt mondjuk, hogy jaj, na de éheznek Afrikában, milyen sokan, én meg ezzel töröd, így igaz. Én azzal törődöm, hogy itt van ez a probléma.

0: Ha nem törődöm vele, ahogy a beszélgetés elején említettem, elkezdem berakni a lelki szőnyegembe, és az a pukli elkezd dagadni, és egyre gyakrabban és egyre nagyobbat fogok felbukni. A problémákkal foglalkozni kell, úgy kezelni, hogy az életemben egy fontos probléma, és ha ehhez mérten kezeljük, hogy egy fontos probléma, és a környezetünk is lehetőleg támogató abban, hogy éreztesse, hogy ez egy fontos probléma, abban az esetben a következő lépés viszont nem az, hogy akkor sajnáltatjuk magunkat egy életen keresztül, hanem az, hogy na akkor keressük a megoldást, vagy és per keressük azt az embert, aki tud segíteni, hogy keressük együtt a megoldást.
1: Burány Árpád, Life Coach, a fiatalokat érintő problémák után a középkorúak munkahelyi, családi, illetve párkapcsolati kihívásairól beszél, és hasznos információkkal látja el a hallgatókat. Emellett röviden érinti az idősebb generáció mentális állapotát is. Egy kis szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És akkor, hogyha a fiatalokat ennyire kiveséztük, ugorjunk korosztályt, nem fiatal felnőttek, hanem lehet úgy mondani, hogy már a felnőttek korosztályáról beszélünk, ez a 25, 30, 40, nem tudom,
2: valahogy. Akkor már megyünk a középkorosztály.
1: Igen, igen. Ugye azt mondod, hogy a legtöbb klienset inkább ebbe a korcsoportba tartozik. Mit lehet az ő állapotokról elmondani? Ők már nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit kell tanuljak. Lehet, hogy sokan visszajönnek az iskolapadba ebbe a korosztályba, de ők más problémákkal néznek szembe.
2: Talán egy olyan kis helyzetértékeléssel kezdeném, hogy nem tudom, belegondoltak-e azok a hallgatók, akik mondjuk a 40-es éveiben járnak, vagy 50-es éveiben járnak, hogy körülbelül ők az első generáció, akit egyszerre próbált meg nevelni a saját anyapja, és most egyszerre próbál nevelni a saját gyereke. Tehát létrejött egy olyan konfliktus, itt a 30-40-50 éves, most a szülői rétegről beszélünk, hogy ők még úgy nevelkedtek, hogy feltétlen tisztelettel tartoznak a szüleik felé, és nem szólhatnak vissza, nem említhetik a szüleik problémáit, a velük való problémáit, a velük való bajukat, vagy hogyha valamit szerintük nem jól csinál anyuka, apuka, azt ők nem mondhatták, még felnőtt korban sem, ellenben az általuk nevelt gyermek az már mondja. És ez nem a tiszteletlenség hiánya, hanem egy sokkal tudatosabb generáció, persze köszönhető az is, hogy a 30-40-50 éves generáció már úgy is nevelte a saját gyermekeit, hogy egy sokkal bizalmibb légkört próbált kialakítani, mint amit esetleg ő kapott meg a saját szüleitől. Viszont most ott van ez a forró leves, amit meg kellene enni, és nagyon nehezen viselik. Tehát egyszer szokott ez problémaként jönni, hogy a gyerekemtől mit kapok, és hogy hogyan tudom megtartani otthon a tiszteletet, úgy, hogy a fiam, lányom, gyermekem az folyamatosan mondja azt, hogy mit nem csinálok jól.
1: Ugye ez egy ilyen szemtelen, de igazad van.
2: Igen, igen. Igen, és ez egy olyan konfliktus a szülőben, hogy érzi, hogy a gyerekem még akár jó tanácsot is mond, de hogy fogadja el úgy, hogy az ő renoméja ne sérüljön, úgy, hogy ő ezt nem látta. Tehát nincs előttük példa, nem tudják egymaguk kialakítani azt az új rendszert, amiben egyszer ő marad a szülő, ő maradhat a példakép, viszont ugyanúgy tud és fogadhat tanácsot a saját gyermekétől. De ugyanide emelhetném azt, hogy a munkahelyi gondok. Megint csak a szülőktől mit láttunk, mit hallottunk. Azt, hogy fogadd el, nyeld le a problémát. Nagyon jó. Tudsz ételt rakni a gyereked elé. Nagyon örülj. Ez megint egy olyan generációból jön, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy nincs mindig tele a hűtő, hogy nincs mindig tele a polc az áruházakban. Viszont egy teljesen más generációt neveltek, akiknél tele van a hűtő, ahol már az étel nem a luxus, sokkal inkább az, hogy milyen étel, de az étel már nem a luxus kategória. Kezdhetnek azzal törődni, hogy vajon jól érzem-e magam a munkahelyemen. És nagyon sokan odajutnak, hogy nem. Megint csak nem láttak példát arra, hogy ezt hogy kezeljem. Keresetek mást, szóljak, ne szóljak. Én mit rontok el? Vajon a következő helyen jobb lesz? És így beleesnek egy, említhetem akkor következő probléma spirálba, ez a megszokott rossz. Az ember nagyon fél változtatni, pláne 30-35 éves kora után. Már annyira megszokta az addig kialakított életét, és az addig kialakított önmagát, hogy nagyon fél, úgymond, a komfortzónájából kilépni. Nem tudja, hogy mi lesz, mi következik, ő milyen lesz, mi marad meg belőle, milyen lesz akkor az élete, ki marad meg mellette. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és még ide emelhetnék akár 10 egyéb problémát, de nem szeretném szétfeszíteni a hallgatók türelmét sem.
1: Viszont még egy problémára szeretnék rákérdezni. Említetted korábban, hogy párkapcsolati tanácsokat is szoktál adni, főleg ennek a korosztálynak. Ez nálad egyébként úgy néz ki, hogy egyesével leülsz a párral, vagy ez egy ilyen csoportos beszélgetés szokott lenni? Ez hogy működik?
2: Általában a kettőt ötvözöm. A kettőt ötvözöm azért nagyon fontos szerintem mind a kettőt ötvözni, mert egyrészt párkapcsolati gond kialakulásában mind a ketten valahol hibáztak, a mértékek nem számítanak, ezért mind a két embernek, jó esetben amennyiben van hajlandóság is mind a kettőben, változnia kell, fejlődni. Ezt külön-külön tudják megtenni, amikor egy bizonyos fejlődési szintet elérnek, akkor tudnak már úgymond közösen jönni hozzám, onnantól már az új párkapcsolati mechanikákat találják ki. Tehát megint csak mondjuk egy autóval tudnám kezdeni, amelynek le van robbanva a motor, az olajszintmérő és mind a négy kereke ki van lyukadva. Legelőször, hogy el tudjam tolni a mesterhez, mit kell csinálnom? Kicserélni a négy kereket, vagy hívni egy trélert, értem, de mindig ott kell kezdeni, hogy én miben kell, hogy változzak, hogy jobb társ legyek, akár önmagamnak jobb társ, hisz Azt szoktam mondani mindig a klienseknek, hogy egyetlen egy ember marad végig életed végig biztosan, saját magad. Önmagaddal kell először jóban lenni, önmagadat kell ezért megismerni, utána tudsz a másik emberrel kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami sokkal inkább önazonos lesz, utána tudsz elvárni tőle olyat, ami számodra jó, ha már ismered magad, és tudod, hogy neked mi a jó.
1: Az elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen órára hozzád, vagy nem csak hozzád, hanem mondjuk egy ilyen life coaching órára párként megy el, ugye két ember, és mondjuk az órák során odáig jutnak el, hogy mégis jobb lenne, hogyha mondjuk ők külön folytatnák. Tehát, hogy végülis ez is lehet egy megoldás, nem?
2: Persze. Tehát ilyenkor arra jönnek rá, hogy boldogabbak lennének külön. Sőt, legtöbbször arra jönnek rá, amit biztos megint csak a legtöbb hallgató ismer, Feliben a rózsaszín függöny. A rózsaszín köd az eloszlik, mivel a legtöbb ember, és most ne is csak párkapcsolatról beszélünk szerintem, hanem emberi kapcsolatról, a legtöbb ember nem önmagát adja, amikor egy új emberi kapcsolatot alakít ki, akár munkahelyen, barátkozás alatt, párkapcsolatnál, nem önmagát adja, hanem egy olyan képet, amiről ő azt gondolja, hogy a másiknak tetszeni fog. Azért tesszük ezt, hogy megszerezzük a másiknak a bizalmát, a másiknak a szeretetét, az elfogadását, majd amikor ez megtörtént, tudat alatt elkezdjük levenni az álcát, hisz most már megszereztelek a kapcsolatot veled, onnantól kezdve lehetek önmagam. És mi szokott ilyenkor, visszatérve párkapcsolatra, legáltalánosabb mondat lenni? Nem ilyen voltál az elején. Nem így ismertelek meg. Bezzeg az elején. És mi szokott visszajönni? Te is pontosan. Azért, mert nem önmagukat adják, hanem megpróbálnak jobb színben, máshogy, sokkal szimpatikusabbak lenni, pedig lehet, hogy az eredeti önmaguk is ugyanannyira szimpatikus, csak nem biztos, hogy annak az embernek. Amikor egy emberi kapcsolatban ez a rózsaszín köd feloszlik, akkor már a másikat úgy tudom látni, amilyen. Nem amilyennek gondolom, emellett pedig úgy tudom adni magam, amilyen vagyok, nem pedig amilyennek látszódni szeretnék. És amikor erre rájönnek, és annyira távol érzik magukat, hogy ez a kettő összeközelíthetetlen, akkor néha úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják, és nem azért, mert kudarcra ítéltetett ez a folyamat, sokkal inkább ez a pozitív hozadéka, hogy végre tudtak dönteni, és nem maradtak például egy olyan kapcsolatban, amit boldogtalanul leélnek 80 éves korukig.
1: Sokszor azt lehet látni, hogy mondjuk egy pár teljesen megváltozik a családalapítás után. Tehát más szempontból akarnak gyereket nevelni, vagy más értékekben akarják felnevelni ezt a gyereket. Mit tud tanácsolni mondjuk a családalapítás előtt álló pároknak? Hogyan készüljenek erre fel tudatosan?
2: Hát ugye a konfliktus akkor alakul ki, amikor nem ismerem el a másikat, amikor nem ismerem meg a másikat, és nem fogadom el a másikat úgy, ahogy van, és az elfogadás nem azt jelenti, hogy vele maradok. Elfogadom, hogy olyan, amilyen nekem nem tetszik, ezért keresek mást. Hogy mi lehet a megoldás? A kommunikáció. Az őszinte igaz kommunikáció. Én így és így szeretném nevelni a gyereket. Te hogy szeretnéd nevelni? Ő is elmondja. Én nem gondolom azt, hogy na majd ő úgy is úgy fogja akarni, ahogy én akarom, hanem elmondom, hogy ez számomra így nem kiegyeztethető. Akkor találjunk egy közöst. Te miért gondolod úgy? Én miért gondolom úgy? Vessük össze, olvassunk utána. Tehát most ugye a gyereknevelésre hegyeztet ki, de igaz ez az élet minden területére. Én lakásban akarok, te házban. Én két autót szeretnék, én kerékpározni szeretnék, végig nem is akarok autót. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal úgy megy bele házasságba és családalapításba, hogy nem is ismerik a másikat. Vagy ha ismerik, azt gondolják, hogy majd megváltozik. Tehát nem fogadják el olyannak, amilyen. És természetes, hogy egy házasságon, egy emberi kapcsolaton belül nagyon fontos az, hogy azért egymáshoz is alakulunk, kompromisszumokat kötünk, megtaláljuk azokat az arany középutakat, de ezeket nem mindig lehetséges megtalálni. Hogyha túl távol van a két idea, két elképzelés az életről és a közös életről, akkor egyszerűen el kell tudni fogadni, hogy vele nem tudom kialakítani azt a közös többszöröst, ami mind a kettőnknek jó lehet. Úgyhogy a kommunikáció hiányában szerintem nagyon nagy lutrit vállal egy pár, hogy ténylegesen meg tudja valósítani azt a boldogan tartó, hosszú közös életet, amiről esetleg minden ember álmodik. Emellé csak még azt tudnám hozzátenni, hogy lakva ismerszik meg a másik. Amennyiben lehetőség van, külön kell költözni, onnan kezdődik meg a valós megismerés első lépése.
1: Azért kimondottan a gyereknevelésre hegyeztem ki így a kérdésemet, mert valljuk be, hogyha nincs meg a szülők közötti kommunikáció, akkor megint beleesnek egy ilyen 22-es csapdájába, hogy akkor a gyerek is egy ilyen környezetben fog felnevelkedni, és lehet, hogy az ő mentális állapota is nem lesz túl jó. És megint oda kerül, hogy mondjuk az azok a problémák, amit a gyermeknek a korosztályát érinti, ezek lehet, hogy hátrányozódni fognak, nem? Hogy ugye látja, hogy a szülők is ugye így oldják meg a dolgaikat, és akkor lehet, hogy egy ilyen egészségtelen mentalitás alakul ki a gyerek számára is, nem?
2: Úgy képzeld el, hogy amit a gyerek hall, lát, és amit mondanak neki, az az arány, az körülbelül 70-30. Tehát hiába mondja a szülő, hogy jaj, te kisfiam, így és így csináld majd. Te így és így csináld, és akkor jó lesz. De ha ő nem úgy csinálja, akkor nagy eséllyel a gyerek nem azt a programot fogja letölteni. Körülbelül 7-8 éves korunkig letöltjük a szüleinket. Ahogy ők működnek, ahogy viselkednek egymással, mással, önmagukkal, és ez is nagyon fontos, azt töltjük le, és amennyiben nem indul el egy tudatos önképzés, önismereti folyamat, úgy az az ember, aki öntudatlanul próbálja ezt az információt semmisnek tekintve próbálja élni az életét, úgy nagy eséllyel arra van kárhoztatva, hogy ugyanazt az életet fogja előbb-utóbb élni. Ugyanis Csernus ezt nagyon erősen mondta, hogy mire 14-5 éves korunkig oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok úgy élni és úgy viselkedni, mint a szüleim, addig már letöltöttük azt a viselkedést, és 25 éves korunk után egyre inkább az ő cipőjükbe találjuk magunkat.
1: Letudtuk a felnőtteket is, és akkor menjünk rá az idősebb korosztályra. Velük mi a helyzet?
2: Hát, hogy említettem, hogy 35 éves vagyok, megint csak nem szeretnék az ő nevükbe beszélni. Amit én érzékelek, hogy nagyon magányosok. Nincsenek olyan idős közösségek, amelyekben jól tudják érezni magukat. Megváltozott a világ. Nagyon sok idősnek a gyermeke vagy az unokája már külföldön él. Különböző social media platformokon tud vele beszélgetni, és nem hiszem, hogy bármelyik idős is így képzelte el az életét. Emellett hirtelen annyira felgyorsult a technológia az életünkben, hogy nem biztos, hogy ők lépést tudnak tartani, és nincs olyan felület, ahol ők meg tudják tanulni azt, hogyan használják ezeket a kütyüket, még ha meg is tanulják, hogy hogyan használják ezeket a kütyüket, hogy mi a biztonságos használat, hogy ne dőljenek be például csalóknak, ne higgyenek el mindent, amit különböző social media platformokon látnak, olvasnak, hallanak, és emellé oda tenném a társadalmi megbecsültség hiányát. Én amikor egyszer kint voltam Ausztriában, egy boltban egy 72 éves hölgy mutatta be nekem, hogy a kávégép az hogy működik, amit esetleg néztem magamnak, hogy lehet szeretném megvenni. Az elején megkérdezte, hogy angolul, olaszul vagy németül mondja el nekem. Egy nagyon energikus, egy nagyon tűzről pattant hölgyről beszélünk, és látszódott, hogy a többi alkalmazott, akik 20-as, 30-asok voltak, azok is olyan tisztelettel bántak vele, hogy azt jó volt nézni. Itt egyszerre az egész társadalom kell, hogy az idősekkel szemben egy kicsit megváltozzon, az időseknek is meg kell változniuk, nem azt a fajta tiszteletet elvárni, amit ők adtak meg a sosem szólok a másiknak, hogy a tőlem idősebbnek, hogy hibázik, tudják fogadni, hogyha esetleg mondja a fiatalabb generáció. A fiatalabb generáció lássa meg, hogy olyan életbölcsességgel rendelkeznek, amiből igenis tudnak tanulni, emellett pedig, ha megpróbálják egy kicsit fittebben tartani önmagukat, és picit elfogadni azt, hogy kell haladni a világ gyorsabb ütemével, és emellé kapnak támogatást, hogy mondjuk vissza tudjanak a munkavilágába, akár egy könnyített 4 órával csatlakozni, akkor lehet, hogy sokkal boldogabban tudnak leélni, még akár egy még hosszabb életet.
1: Hát akkor remélem, hogy a beszélgetés során tudtunk olyan tanácsokat felhozni, ami majd a hallgatóknak fog valamilyen módon segíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendége voltál. Minden jót kívánok neked!
2: Köszönöm szépen!

0: Start Rádió.
1: Beszélgető partnerem Burány Árpád life coach volt, a stúdió beszélgetésünk teljes egészében megtalálható a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor vissza lehet hallgatni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Start Rádió. A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Hankó Balázs volt miniszter és fideszes országgyűlési képviselő egy hónapos letartóztatását. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a politikus ellen hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A hatóságok azzal gyanúsítják Hankó Balázst, hogy miniszterként a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos forrását utalta ki kampánycélokra. Rigeti Miklós jogvédőt büntető jogászt, a Transparency International Magyarország korábbi jogi igazgatóját, jelenlegi alkotmánybírót tüntette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ezüst emlékérmével Péter Falvi Attila elnök. Az elismerést a korrupció elleni küzdelem, az átláthatóság és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében végzett munkájáért ítélték meg. A díjazott mintegy 100 közérdekű adatigénylési perben vett részt, a megszerzett tapasztalatait pedig alkotmánybírói munkájában is hasznosítani fogja. Új összeférhetetlenségi törvénytervezetet tesz közzé a kormány, amely megtiltja a politikai és állami döntéshozóknak, hogy sportegyesületekben és sportszövetségekben vezető tisztséget töltsenek be. A szabályozás az országgyűlési és EP képviselőkre, megyei elnökökre, kormánytisztviselőkre, valamint az állami cégek vezetőire vonatkozik a tisztségük ideje alatt és az azt követő 4 évben. A korlátozás kizárólag a legalább 500 igazolt sportolóval rendelkező szervezeteket érinti, a szabály társadalmi egyeztetése pedig október 6-áig tart. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány a Honvédség helyi központjában. Magyar Péter közösségi oldalán közített tájékoztatása szerint a tanácskozás főbb témái között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép vasárnap reggelt kívánok! Ma is a Start Rádióval indul a nap. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Koronázzuk meg a hét utolsó napját. Sok-sok jó dallal, Csabán a Startom.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: These are the reasons I drink.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió. Október 4. napja van. Ma köszönhetőek a Ferencek. Üdvözöljük őket. Rajtuk kívül lehet gondolni az arankákra, a fodorokra és a hajnalkákra is.

0: Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja. Október 4-e van, a Ferenceket köszöntjük, és persze nem csak őket, hanem a születésnaposokat is, akik elmondhatják, hogy egy napon születtek Pázmány Péter esztergomi érsek egyházi íróval, de ezen alapon született Jean-François Millet, francia festő, a Barbizon iskola egyik alapítója. Ezen alapon látta még meg a világot Buster Keaton, amerikai színész, komikus filmrendező.
1: Sok a szene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: csúszik lette. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádió szól. Mi sok zenét és most még többet játszunk. Egyre közelebb a 7 óra, úgyhogy hamarosan a friss hírekkel is jelentkezünk. És aztán a következő órában is sok aktuális információ, és persze, ahogy az menni szokott, sok zene, és most még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kormánydöntés hiányában továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop, így október 1-től nem emelkednek, mint egy 216 ezer család törlesztő részletei. A banki számítások szerint az intézkedés esetleges kivezetése átlagosan körülbelül 7000 forintos havi emelkedést jelentene az adósoknak, miközben a korlátozás 2022 óta már több mint 500 milliárd forint veszteséget okozott a hazai bankszektornak. A kormány munkájának gyorsítása és hatékonyságának növelése érdekében ezentúl hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést szerdánként. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinetekben az egyes területekkel célzottan a szükséges mélységben tudnak majd foglalkozni. Az új működési rend szerint a kabinetek saját szakterületükön önálló ügydöntő jogkörrel járnak el. Reagált a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Petőfi film állami támogatásai miatt indított nyomozásra Rákai Filip. A kreatív producer közleményében visszautasította a személyes felelősségét firtató állításokat, kiemelve, hogy a gyártási feladatokat a Pilvax Film Kft. Végezte, így az állami források felhasználásáról szóló döntésekben nem vett részt. Rákai Filip hozzátette, korábban mindent rendben találtak a hatóságok, a nyomozás elrendeléséről pedig csak a sajtóból értesült. Legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés értelmében a kijelölt zónákban tilos nyilvános rendezvényeket vagy tüntetéseket tartani. A határozat célja az épület biztonságának és az országgyűlés zavartalan működésének garantálása, miközben a gyalogos és kerékpáros forgalom az érintett szakaszokon továbbra is biztosított marad.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt, 7 óra is elmúlt már, ez a Start Rádió, sok zene, és most még több nálunk. Hasznos információkkal ebben a 60 percben is, például majd hamarosan köszöntjük, vagy informálunk a mai nap érdekes történelmi eseményeiről is.
1: Sok a szere.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene,
0: sok a zene,
1: és még több.
0: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, mi sok zenét és természetesen most még többet játszunk. Az olimpia kérdése mindig érdekes. Képzeljék el, Madrid ismét nyári olimpiai játékok rendezését fontolgatja, közölte José Luis Martínez Almeida, madridi főpolgármester. Szerinte a spanyol főváros megfelelő házigazdája lenne az ötkarikás játékoknak, és készen áll egy újabb pályázatra.
1: Reggeli Start, Music Lattest.

0: Start Rádió, jó reggelt! Október 4-én a Ferencek névnapján kívánok kellemes ébredezést. Ma van az állatok világnapja, amit 1991 óta tartanak. Ezen a napon, 1582-ben megtörtént a legtöbb katolikus országban a naptárreform, amit ugye Gergely pápa rendelt el. Ezen a napon a Szovjetunió földkörüli pályára bocsájtotta a Sputnik 1-es első mesterséges műholdat. És persze... ezen a napon letették a budapesti Szent István templom a későbbi bazilika alapkövét 1851-ben.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több.
2: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel, egyre többen fognak majd ébredezni, hiszen szépen sorjában 8 óra lesz, és érdemes velem maradni, mert a következő órára is hasznos információkat hozok, meg természetesen sok zenét, és most még többet Csabán a Starton.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

Jó reggelt! Sok zenével és most még többel a Start Rádió szól így 8 óra után is. Hasznos információkkal jelentkezem ebben az órában, és igyekszem megtámogatni a vasárnap reggeli ébredezést rengeteg hasznos infóval és jó dallal, csak Csabán a Starton.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.
6: Sok a szene,
1: és még több.
2: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió. Nagyon-nagyon nehéz beiktatni az emberek életébe azt, hogy rendszeresen takarítsanak otthon. Ahelyett, hogy mindent egyetlen szombatra halmoznánk, osszuk szét a feladatokat a hét napjaira. Például hétfőn porszívózunk, kedden fürdőszoba, szerda porolás, csütörtök mosás, stb. Stb. Így aztán a napi 15-20 perc elég lehet a rend fenntartására, és nem érezzük ezt az egészet nyomasztónak. A folyamatos karbantartás sokkal kevésbé megterhelő, mint a nulláról kezdés hetente egyszer.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start

0: a Start Rádió. Hogyan tartsunk rendet otthon, hogyan alakítsuk a rendszeres takarítást? A rendszeres takarítás alapja a rendezett otthon. Ha minden tárgynak megvan a helye, sokkal kevesebb rendetlenség halmozódik fel. Használjunk dobozokat, fiókrendezőket, akasztókat, és a legfőképpen tegyük vissza a dolgokat oda, ahova tartoznak. Ez csökkenti a káoszt, és így a takarítás is gyorsabb és kevesebb stresszel jár.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Pillanatok kérdése, és 9 óra lesz, én pedig ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától várom ismételten.
1: Reggel is Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallott.

0: indul a napi laza, a következő két órában együtt rádiózhatunk, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Bürgi és Dávid. Egy nagyon fontos világnapot ünnepelhetünk ma nem sokára, ennek is hozom a részleteit. Rádiózunk együtt egészen délig.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulást. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, én pedig hoztam egy kis érdekességet. Nemrég mondtam, hogy egy fontos világnap a mai, éppen több mint 3 évtizede már, hogy elkezdték ezt ülni, és éppen így október 4-ére esik. Ez pedig bizony az állatok világnapja. Assisi Szent Ferencnek, az állatok patrónusának emlékére ünneplik világszerte az állatok napját. Egyébként ma Magyarországon ez alkalomból felvonulásokat is rendeznek, ahogy minden évben van ez. Az állattartók és állataik nagyon sok helyen egyébként az országban. Az állatok világnapja tehát éppen a mai napra esik, minden esztendőben. Most pedig vissza a dalokhoz.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Start Rádió. Start Rádió. Hova mész? Hova futsz?

sok zene és még több a startrendben, a napi laza szól, az első óránk pedig már is a végéhez ért. A következő 60 percet is együtt tölthetjük. Nem sokára ránézünk, hogy milyen idő vár ránk az előttünk álló időszakban, hozom majd ennek részleteit is például. Na meg a jó zenéket a folytatásban is, hogy kellemesen folytatódjon a nap.

0: laza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Startrádión. Folytatódik a napi laza, mert a második órája indul a műsornak. A mikrofonnál Bürgi és Dávid egészen délig rádiózhatunk együtt. Hozom a sok jó zenét egészen az ebédidő kezdeteig ma is.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Lapilaza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Startrádión a Napilaza. Szól, nézzünk rá a következő napok időjárására. Hajnalonta érdemes lesz jól felöltöznünk, ugyanis mindössze 5-6 fokokat mérhetünk, tehát az őszi ruhatárunk most már abszolút elővevendő a szekrény aljáról. Napközben egyébként még egészen jó, majd hogy nem nyárias időnk lesz 26-27 fokokkal. A következő napok előrejelzései sok felhőt sem ígérnek a fejünk fölé, szóval derült égbolt várható, erre készülhetünk. Most pedig vissza a dalokhoz. We'll be right back.

0: Rádió.
1: Sokszor is mit a Start Rádió, a napilaza szól, a műsor a végéhez ért mára. Itt van rögtön az ebédidő, és itt van Dél, a műsornak kicsöngettek, de holnap ismét jövök majd 10 órától. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további szép napot!

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A biztonságos közlekedés fényei, kerékpáros felvonulást rendeztek Békéscsabán. Magyar és román vízügyi szakemberek ellenőrizték a közös érdekeltségű létesítményeket. Megnyílt a Vigadó a Jókai Színház közönsége előtt. Békésmegye 8 településen, köztük Békéscsabán is megrendezték idén a megvilágosodás napja elnevezésű baleset megelőzési programot. Az idei rendezvény mottója a biztonságos közlekedés fényei volt. Az ősz beköszöntével, a nappalok rövidülésével és a látási viszonyok romlásával különösen fontos, hogy a kerékpárral közlekedők jól láthatók legyenek az utakon. Békéscsabán október 2-án délután 5 és este 7 óra között a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ, vagyis az IFFI Kaszino adott otthont a programnak. Az érdeklődőket 5 különböző állomás várta, ahol a biztonságos kerékpározással, a láthatósággal és a közlekedési szabályokkal kapcsolatos ismereteket szerezhettek. Az esemény egyik látványos része az este 7 órakor kezdődő közös kerékpáros felvonulás volt. A menet a Malom térről, a turisztikai főpályaudvartól indult, majd a Gyulai út, a Derkovics sor, a József Attila utca, a Szabadság tér, a Dózsa-György út, a Korvin utca, a Lencsési út, a Körte sor, a Gyulai út és a Csaba park érintésével jutott el a Szent István térre. A rendezvény végén tombola sorsolást is tartottak. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, október elején hagyományosan találkoznak a kerékpárosokkal a vármegye 8 olyan településén, ahol rendőrkapitányság működik. Békéscsabán minden alkalommal nagy érdeklődés övezi a rendezvényt. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közlekedés biztonsági szabályok közösségi eseményeken keresztül történő bemutatása különösen hasznos. Ha nem csak a rendőrök hívják fel a figyelmet a szabályok betartására, hanem a résztvevők gyakorlati példákon keresztül is megismerhetik a láthatósági mellények, a fény visszaverő ruházat, a kerékpáros világítás és a védőfelszerelések jelentőségét, sokkal nyitottabbá válhatnak ezek használatára. A kerékpáros sisak ugyan nem minden esetben kötelező, egy esés vagy baleset során azonban súlyos sérülésektől óvhatja megviselőjét. A szervezők örömére a rendezvényen a kisgyermekes családoktól a felnőttekig valamennyi korosztály képviseltette magát. Békésben és Békéscsabán különösen sokan választják a kerékpárt mindennapi közlekedési eszközként. Sokan biciklivel járnak munkába vagy iskolába, mások pedig sportolási, illetve egészségmegőrzési céllal indulnak hosszabb túrákra, akár 30-50 kilométeres távokra is. A megvilágosodás napja ezért nem csak a figyelem felhívásról, hanem a biztonságos kerékpározás közös ügyéről is szólt. Magyar és román vízügyi szakemberek közösen ellenőrizték a magyar területen található közös érdekeltségű vízgazdálkodási létesítményeket szeptember 29-e és október 1-e között. A háromnapos szakmai szemle során az árvízi biztonságot veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltak, számolt be mindenről a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A közös ellenőrzés során több fontos vízügyi létesítményt is felkerestek. A szakemberek ellátogattak egyebek mellett a Májvádi árvízi szükségtározó belső megnyitási helyi, a békési duzzasztó műhöz, a Hortobágy Berettyó árvízkapuhoz, valamint a békés Szent Andrási duzzasztó műhöz. A helyszíni bejárások során megvizsgálták a létesítmények műszaki állapotát, karbantartottságát és üzemképességét. Emellett áttekintették a vízpótlás lehetőségeit, valamint azt is, hogy a határ két oldalán milyen vízkormányzási és vízvisszatartási lehetőségek állnak rendelkezésre. A magyar küldöttséget Lúci Gergely, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója vezette, míg a román delegáció élén Pásztor Sándor, a Nagyváradi Körösök Vízügyi Igazgatóságának igazgatója állt. A rendszeres közös helyszíni felülvizsgálatok fontos részét képezik a magyar és román vízügyi szakemberek együttműködésének. A határon átnyúló szakmai egyeztetések és ellenőrzések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vízgazdálkodási létesítmények megfelelő állapotban működjenek, és a szakemberek összehangoltan tudjanak felkészülni az árvízi helyzetekre, valamint a vízkészletek hatékony kezelésére.

0: Új szerepet kapott a Békés Csabai Jókai Színház vigadója. Október 2-án megnyílt a színház látogatók előtt. Az új színházvezetés célja, hogy a vigadó ismét a színháztársaság életének egyik központja legyen. Az előadások előtt és a szünetekben itt működik majd a színház új büféje, a vigadó galériában pedig időszaki kiállításokat és más társművészeti programokat rendeznek. Az első tálat a Művész legendák reflektorfényben 80 év színház, irodalom és zene világából címet viseli, és professzor dr. Gömör Béla gyűjteményéből válogat. A kiállításon többek között Blaha Lujza, Ady Endre, Rutka Éva és Sinkovics Imre alakja is megjelenik. A tálat különlegessége, hogy nem csak a megörökített művészek, hanem a fotográfusok miatt is jelentős. Láthatók például Székely Aladár, Beck Manci, Balla Demeter, Vatai Ellemér és Kornis Péter felvételei is. A válogatás egyik legrégebbi darabja Strelitzky Lipót 1885-ben készült Blaha Lujza portréja. Székely Aladár egyik fényképe Ady Endrét édesanyjával, Ady Lőrinc nével ábrázolja. A kiállításon emellett Mezei Máriáról, Kassák Lajosról, Karinti Ferencről, Rutka Éváról, Sinkovics Imréről és más ismert művészekről készült portrék is helyet kaptak. A kortársak közül Rózsa Magdolna is megjelenik a tálaton. A Gömör Béla gyűjteményéből rendezett kiállítás október 2-án este 6:30-kor nyílt meg a Valahol Európában című előadás bemutatója előtt. A tálatot Imre György nyitotta meg, rendezője Herceg T. Tamás. Jövőre is csatlakozik Békés Csaba önkormányzata a Borsa Hungarika ösztöndíj rendszerhez, erről a városi közgyűlés döntött. A támogatásra a szociálisan rászoruló fiatalok pályázhatnak, akár már felsőoktatásban tanulnak, akár a következő tanévben szeretnék megkezdeni tanulmányaikat. Az ösztöndíj három forrásból áll, az önkormányzati támogatás mellett a megyei önkormányzat 1000 forinttal, az állam pedig legfeljebb 5000 forinttal járul hozzá a havi összeghez. Békés Csaba önkormányzata a családban egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függően 20-23 vagy 25 ezer forintos támogatást biztosíthat a fiataloknak. A pályázatokat október 5-től november 5-ig lehet benyújtani, a kérelmekről pedig december elején születik döntés. A Borsa Hungarika ösztöndíj célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű fiataloknak a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez és folytatásához. Összesen 250 rendőr és rendőrségi dolgozó adott vért szeptemberben 6 Békés megyei rendőrkapitányságon, köztük Gyulán is. A véradásokat Békés Csabán, Mezőkovácsházán, Gyulán, Sarkadon, Orosházán és Szeghalmon szervezték meg. A Békés megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a résztvevők között többen rendszeres véradók, akik évről évre vállalják, hogy segítséget nyújtsanak a vérkészítményekre szoruló betegeknek. A szeptemberi alkalmak során irányított véradásra is lehetőség nyílt. A rendőrség két munkatársának gyermeke, Benedek Lalika, október 12-én ismét műtéten esik át a Debreceni Egyetemi Klinikai Központban. A közösségi bejegyzésben arra hívták fel a figyelmet, hogy a véradással az ő gyógyulását is segíthetik. A megyei rendőrség adatai szerint idén eddig összesen 691 rendőr és rendőrségi dolgozó nyújtotta a karját véradásra Békésben. A Békés megyei rendőrfőkapitányság számára a véradás nem új kezdeményezés. Az intézmény kétszer is elnyerte már a Véradó Barát munkahely címet. Az elismerés a munkahelyi véradások szervezését és a véradás ügyének támogatását ismeri el. A szeptemberi alkalmak ismét megmutatták, hogy a rendőrségi közösség tagjai a szolgálatukon túl is készek összefogni másokért. A véradáson nem csak ismeretlen betegek gyógyulásához járulhatnak hozzá, hanem szükség esetén egy-egy konkrét beteg kezelését is támogathatják. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió.
3: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
1: Kívánságműsor a Start Rádióban.
4: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenék kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! A következő dalt küldöm a mai születésnaposnak, Péternek. Azt kívánjuk neki, hogy legyen nagyon boldog, egészségben és jó kedvben gazdag éve, és ma még a tortából is jusson neki a legnagyobb szeretből. A dalválasztást rátok bízom. Köszönti őt a Szabó család.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere. Még több.
0: Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el. Sziasztok, a szüleimnek szeretnék küldeni egy dalt, akik most otthon hallgatják a rádiót, most sajnos nem tudunk együtt ebédelni, de gondolatban ott vagyunk velük, hamarosan bepótoljuk a közös vasárnapot, sok puszit küldünk. Lilla és Zsolt.

0: Küldj te is üzenetet a startradio.hu-n. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma október 4-e vasárnap van. Sok boldogságot kívánunk Ferenc nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Susan Sarandon, Oscar-díjas amerikai színésznő, de ma ünnepli születésnapját Pápai Erika, Mjászai Mari-díjas magyar színésznő, szinkronszínész, és szintén ma ünnepel Bajer Friderika, magyar énekesnő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csoda szép napot kívánunk.
1: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.
0: Sport Radio.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Nos, hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. A nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet, kisebb eső zápor, legfeljebb a nyugati, észak-nyugati határnál fordulhat elő. A változó irányú szél gyenge mérsékelt marad, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
1: Ritmus.
0: A Délutáni Magazin.
1: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma október 4-e vasárnap van. Ez a nap egészen különleges dolgokat tartogat a történelemből. Ma van az állatok világnapja, úgyhogy talán ma egy kicsit még jobban figyelünk a négy lábú társainkra, és arra sok szeretetre, amit tőlük kapunk. De ezen a napon 491 évvel ezelőtt egy egészen másfajta történet is íródott. Kinyomtották az első teljes egészében angol nyelvű Bibliát. 143 éve ezen a napon az Orient Express pedig először tette meg teljes útvonalát, és van még egy ismerős név, 76 éve ezen a napon jelent meg először Snoopy, aki azóta generációk egyik kedvenc képregény hőse lett. Egy nap három teljesen különböző történet, és talán éppen ettől olyan érdekes a történelem. Mindig akad benne valami, ami ma is ismerős számunkra.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

Ez a Stolt Rádió sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Ha nem tudsz megváltoztatni egy helyzetet, változtasd meg azt, ahogyan tekintesz rá. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok ebben az órában. Jön majd Heather Novától a Vogue Third. Itt lesz az E-Time, Pink és Shertől az If I Could Turn Back Time. Kérdés délutánt, jó hétvégét! A Starton a Starship-tel kezdjük ezt az órát. Itt a Baby Ildis.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeret. És még több.
3: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, a mai napon október 4-e van, a Ferencek ünneplik névnapjukat. A Ferenc az olasz Francesco név alatt inosított Franciszius formájában származik, jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, mert azért kapott, mert anyja francia származású volt. A névnői párja, mert hogy ilyen is van, a Franciska. Kedves Ferencek, boldog névnapot és isteneltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
1: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szerep.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Merák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vajda Papír az októberi emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. Az ingyenes kezdeményezés keretében 12 mobil egészségügyi rendelőben biztosítanak orvosi konzultációt, fizikai vizsgálatot és önvizsgálati tanácsadást. A program évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nő számára teszi elérhetővé a szűrővizsgálatokat és a korai felismerést segítő tájékoztatást. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került a terrorelhárítási központ, miközben a korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. A hatályba lépett jogszabály alapján a TEK önálló rendvédelmi szervkép megszűnt, de nevét megtartva országos hatáskörrel az ORFK alá tagozódott be. Az országgyűlési őrség feladatait megosztották, a személyvédelem a TEK-hez, az objektumvédelem a készenléti rendőrséghez került, ahol a szervezet önálló igazgatóságként működik tovább. Az útravaló ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A politikus rámutatott, a minisztérium technikai okokra hivatkozva hetek óta csúszik a kifizetésekkel, amivel mintegy 622 millió forinttal tartozik, közel 10 000 hátrányos helyzetű diáknak és mentortanárnak. A frakció vezető sürgette a tartozás késedelmi kamatokkal együtt történő mielőbbi rendezését, valamint a program új kiírásának azonnali megjelentetését. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdővényén a Tisza kormány a Honvédség helyi központjában. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a tanácskozás főbb témái között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Ez a Start a 98.4-en. Arrecki Zoltán vagyok. Sziasztok, kellemes délutánt. Hazam nem sokára a Fastballtól, a The Wait. Itt lesz ebben az órában Billy Idol, az Urban Cookie Collective és a Raymond egyik legnagyszerűbb dala, a Tonight. Hallgassátok tehát ebben az órában is a Startot. Jó zenéket hozok. Elsőként itt a Depeche Mode-tól a Strange

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Figyeljétek, itt a legújabb fogyókúrás bölcsesség egyenesen Európából, és most kapaszkodjatok meg. Nem az számít, hogy mit eszel, hanem hogy meddig eszel. Igen, jól hallottad, végre egy diéta, ahol nem kell megjegyezni, hogy hány kalória van a céklában, vagy hogy a kinoa most akkor mag vagy divatkellék. A spanyolok Granadában összeszedtek 99 felnőttet, túlsúlyosokat, kövéreket, mindenféle formában, és azt mondták nekik, hogy most nem azt nézik, hogy mit tömtök magatokba, csak azt, hogy mikor. Volt csoport, aki egész nap ehetett, voltak a reggeli evők, a délutáni evők meg, akik maguk választották ki a napi 8 órás zabálási ablakot. Aztán jött a nagy felfedezés. Aki időhöz kötötte nevet, az bizony többet fogyott, mint aki egész nap csipegetett, mint egy unatkozó mókus. A reggelis csapat vitte a prímet. 4,5% testtömeg mínusz. Ez az a kategória, amikor felveszed a tavalyi farmered, és nem kell előtte egy imát elmondani. A másik két 8 órás csapat is szépen teljesített, 3,5-3,9% mínusszal. Dr. Ruz, a kutatás főnöke pedig azt mondja, ez az időszakos bőjt simán vállalható, nem kell kalóriákat számolni, és nem érzed úgy, hogy a lelked helyett is salátát rágcsálsz. Az orvos azért hozzátette, hogy még kutatnak tovább, magyarul ne rohanjunk még a reggeli büfét kifosztani.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Ha valahogy is azt hittétek, hogy a moziban a romantika a lényeg, hát nem. A filmezés valódi sportja továbbra is az, kibír több gonosz tevőt hidegre tenni két jelenet között. A Statsman most összeszámolta, hogy ki a filmvilág legnagyobb digitális népesség csökkentője, és az eredmény olyan, mintha egy GTA játék statisztikáit néznénk. A 10. helyen ott van Wesley Snipes, 593 lekapcsolt rossz fiúval, valószínűleg többet számolsz, mint én matekórán egész középiskolában. Őt követi Kevin Costner 670-nel, de hát ő mindig ilyen szelíd családapa, aki csak önvédelemből küld padlóra 40 ember típus volt. A középmezőny tele van igazi akcióarcokkal, kézzel lába a fogpiszkálóval operáló félistenekkel. A második hely viszont meglepő, Mila Jojovics. A kaptár filmekben gyakorlatilag úgy lépeget előre, hogy percenként kiesik mögött egy zombi, nem csoda, hogy összegyűlt neki jó pár száz. Na és akkor a doppergés, a filmvilág legnagyobb mészárosa, Samuel L. Jackson, aki 1734 ellenfelet takarított el a vászonról. A legtöbbet a Kingsmanben intézte el, ott aztán repült minden, ami repülhet. És ha már a halál a filmvászonon, az első nem is emberé volt, hanem egy patkányé, 1894-ben Edisonék jóvoltából. Az első rendes filmes halál pedig Mária skót királynő kivégzése volt, persze csak imitálva, de hát valahol el kell kezdeni ezt az ipart. És hogy ki halt meg legtöbbször a filmes történelemben? Christopher Lee, 70 alkalommal, az a férfi, aki a valóságban túlélte a világháborút, a moziban mégis minden rendező kedvenc áldozata volt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Hankó Balázs volt miniszter és fideszes országgyűlési képviselő egy hónapos letartóztatását. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a politikus ellen hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A hatóságok azzal gyanúsítják Hankó Balázst, hogy miniszterként a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos forrását utalta ki kampány célokra. Levélben fordult az országgyűléshez Bak András köztársasági elnök, miután aláírta a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe való visszaintegrálásáról szóló törvényt. Az államfő kifogásolta a jogszabály elfogadásának eljárási körülményeit, hangsúlyozva, hogy a parlament érdemi vita nélkül fogadott el egy úgynevezett túlterjeszkedő módosító javaslatot. Bak András aggályosnak és helytelennek nevezte ezt a korábbról meglévő gyakorlatot, egyúttal tisztelettel felhívta a képviselők figyelmét a házszabályi követelmények jövőbeni maradéktalan betartására. Ligeti Miklós jogvédőt büntető jogászt, a Transparency International Magyarország korábbi jogi igazgatóját, jelenlegi alkotmánybírót tüntette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információk Szabadság Hatóság ezüst emlékérmével Péter Falvi Attila elnök. Az elismerést a korrupció elleni küzdelem, az átláthatóság és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében végzett munkájáért ítélték meg. A díjazott mintegy 100 közérdekű adatigénylési perben vett részt, a megszerzett tapasztalatait pedig alkotmánybírói munkájában is hasznosítani fogja. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány a Honvédség helyi központjában. Magyar Péter közösségi oldalán közített tájékoztatása szerint a tanácskozás főbb témái között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, arra cizoltam. Sziasztok, ebben az órában jön majd a Daft Punk, Uncle Cracker és Stromae, valamint a Papa Uti. Kérem, és délután hallgassátok a startot, benne a Genesis-el megyünk tovább, itt az Invisible Touch.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Just a tap instance of moon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Város tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Manchesterben két férfi beül vacsorázni egy elegáns étterembe, és kérek egy teljesen normális, olyan nem száll el az agyunk kategóriás vörösbort. Olyat, ami nagyjából 250 font, tehát nem olcsó, de még nem is a családi házára a palackban. A pincér, aki történetesen aznap dolgozott ott először, lemegy a boros pincébe, levesz egy üveget, és hibátlan magabiztossága felszolgálja. A bor elfogy, sőt annyira jól, hogy a vendégek még egyet szeretnének ugyanabból. Na, ekkor derült ki, hogy amit megittak, az nem az a bor volt, hanem az étterem legdrágább palackja, egy 4500 fontos, vagyis majdnem 2 millió forintos csúcsbor. Ritka, legendás olyan, amit általában nem kortyolgatnak, hanem tisztelettel néznek. A vendégek közben békésen fizettek, mosolyogva távoztak, és soha nem tudták meg, hogy aznap este egy kisebb autót ittak meg vörösbor formájában. A pincér viszont a műszak végére nagyjából feldolgozta élete legdrágább tanuló pénzét. Az étterem főnöke aztán kirakta a sztorit a netre. Mindenki imádja, az emberek meg özönleni kezdtek vacsorázni. Vagyis a bor elment, de a hírverés akkora lett, hogy még jól is jártak vele.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Valószínűleg mindenkinek van legalább egy ismerőse, aki koncerten mindig fél ütemmel később tapsol. Na, most megnyugodhat, nem ő a hibás, hanem az agya. Az ELTE kutatói ugyanis kiderítették, hogy a ritmus érzék nem ott dől el, ahol eddig gondoltuk. Nem feltétlenül az számít, hogy mennyire rááll az agyunk a zenére, hanem hogy mennyire bírja fejben tartani, hogy mi történt egy pillanattal korábban. Magyarul nem a fül a ludas, hanem a memória. A kísérletben emberek agyhullámait mérték, miközben ritmusokat hallgattak, aztán metronómra kellett kopogniuk. És akkor jött a csavar, akinek az agya túl jól rácuppant a lüktetésre, pontatlanabbul kopogtak. Akiknek viszont jobb volt a memóriájuk, hát azok sokkal stabilabban tartották az ütemet. Sőt, még a zenei képzettség sem számított sokat, vagyis simán lehet valaki zenész, és közben ritmus tévesztő világbajnok. Érdekes. Úgy néz ki, hogy a ritmus az nem ösztön, hanem agymunka. Most már akkor tudjuk, hogy miért nem egyszerre tapsolunk.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Areczky Zoltán vagyok, jön nem sokan a United Six és a Night Emotion. Érkezik Jimmy Somerville-től a Heartbeat, valamint az Oasis-től a Little by Little. Kellemes délutánt, vagy inkább már jó estét lassan. A Starton a Tears for Fears-el megyünk tovább. Szóljon a Solving the Seeds of

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon. Reklámot hallottak. Sok a szere.
1: Start Rádió.
0: És még több.

Házas tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Ha van kutyád, biztos láttad már, oda néz rád, nyújtózkodik egy hatalmasat, aztán komótosan oda sétál, és de azt hiszed, hogy na, szegény, elfáradt, pedig nem. Viselkedési szakértők szerint, hogyha a kutyád nyújtózkodik, akkor nem pihen, hanem kommunikál. Méghozzá azt üzené, nyugi főnök, minden rendben van. Ez egyfajta kutyás békejobbot jelent, egy mozdulat, amivel megnyugtat, méghozzá téged. Fontos, ez nem az az ébredés utáni csontropogtató nyújtás, hogyha a kutya ezt akkor csinálja, mielőtt megsimogatnád, az olyan, mintha azt mondaná, barátként jövök, nincs konfliktus, lehet szeretni. A szakemberek szerint a kutyák amúgy igazi testbeszéd mesterek. Van náluk menekülés, harc, lefagyás és persze a játékos terelés is, amit mi legtöbbször cukiskodásnak nézünk. Szóval legközelebb, hogy a kutyát nyújtózkodva közelít feléd, ne sajnáld, inkább örülj, éppen diplomatikusan közli, hogy bízik benned, és hogy jóban vagytok.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-kor ismét jövök, remélem, hogy találkozunk. Addig is hallgassátok minél többször a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kormánydöntés hiányában továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop, így október 1-től nem emelkednek, mint egy 216 ezer család törlesztő részletei. A banki számítások szerint az intézkedés esetleges kivezetése átlagosan körülbelül 7000 forintos havi emelkedést jelentene az adósoknak, miközben a korlátozás 2022 óta már több mint 500 milliárd forint veszteséget okozott a hazai bankszektornak. Legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés értelmében a kijelölt zónákban tilos nyilvános rendezvényeket vagy tüntetéseket tartani. A határozat célja az épület biztonságának és az országgyűlés zavartalan működésének garantálása, miközben a gyalogos és kerékpáros forgalom az érintett szakaszokon továbbra is biztosított marad. Új útdíjrendszert vezettek be október 1-től Romániában. A 3,5 tonna feletti tehergépjárművek a megtett távolság és a tömeg alapján az új tollró elektronikus rendszeren keresztül fizetnek, míg a személyautók díjszabása az euró normától és a meghajtás típusától függ. Az úthasználati matricák és az útvonal jegyek az e-toll.ro oldalon, valamint mobil alkalmazásban érhetők el, a korábban megvásárolt fixáras matricák pedig a lejárati idejük végéig érvényesek maradnak. Reagált a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Petőfi film állami támogatásai miatt indított nyomozásra Rákai Filip. A kreatív producer közleményében visszautasította a személyes felelősségét firtató állításokat, kiemelve, hogy a gyártási feladatokat a Pilvax Film Kft. Végezte, így az állami források felhasználásáról szóló döntésekben nem vett részt. Rákai Filip hozzátette, korábban mindent rendben találtak a hatóságok, a nyomozás elrendeléséről pedig csak a sajtóból értesült.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet,
3: sokat nevet, és még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődés szervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
2: Sok a zene! Még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Gigasz Balázs a vendégünk, műsorvezető, művelődés szervező. Szervusz Balázs, üdvözöllek.
3: Szia Géza, én is üdvözlök minden hallgatót.
2: Na, hát rendhagyó ismét a mai műsor, ugyanis nem egy zenészről beszélünk, illetve hát tudomásom szerint nem zenész.
3: Ezt jól tudod, nem, még nem zenélek.
2: Pályán mozogsz, igen, hanem inkább így a művelődés szervezés vonalán mozogsz, és mostanában, mint műsorvezető is tevékenykedsz. Na de menjünk vissza a gyermekkorba. Honnan indultál? Most így nem konkrétan a települést kérdezem, hanem milyen volt a te családi háttered? Voltak-e esetleg a családon belül olyanok, akik így emberek elé álltak, mint fellépők, vagy teljesen egy hétköznapi átlagos családból jöttél?
3: Tőzsgyökeres mezőkovácsházinak tartom magam. 1994-ben kezdtem ugye az általános iskolát mezőkovácsházán. Kérdezve én a családi hátteret, én azt gondolom, hogy egy teljesen átlagos kisvárosi családból származom, és ha jól emlékszem, nincs ilyen rokonunk, aki bárki kiállt volna emberek elé, zenélt volna, rendezvényeket szervezett volna, úgyhogy családon belül ilyen szempontból úttörőnek számítok. Ezt követően ugye 94-ben elkezdtem az általános iskolát mezőkovácsházán, ott is fejeztem be, és utána kezdődött az, hogy én kicsit nyitottam a világ felé, és 2002-ben elkerültem középiskolába Szegedre. Nyilván ez így a kisvárosból egy nagyvárosból lépés, ez egy elég
2: erős,
3: nagy lépés.
2: Erős váltás
3: volt, illetve hát a kollégiumi élet, ami magával szippantott, úgy érzem, illetve a nagyvárosi szegedi hangulat, a nagyvárosi, a napfényvárosa feeling, az teljesen nálam is beütött, és talán ez volt az első olyan helyszín az életemben, ahol a rendezvényekkel, a szórakoztatással találkoztam.
2: Ez a szegedi élet indított tele felé, a művelődés szervezés felé?
3: Én úgy gondolom, hogyha nem is a művelődés szervezés felé, de a rendezvények világa, illetve ezt kísérő dolgok, illetve a művészetek ekkor kezdtek el érdekelni furcsa mód. Azt tudni kell rólam, hogy én Szegeden akkor jött be az iskolai oktatásba az a mozgókép kultúra és média ismeret tantárgy, ami engem nagyon beszippantott.
2: Ez ilyen
3: filmkészítés, illetve filmelemzés, meg ami média, ugye ez a 2000-es évek eleje, tehát a valóságshow-nak a magyarországi berobbanása, és én ezt akkor két nagyon jó tanártól tanulhattam, és teljesen ott is a művészmozik világa, tehát jártunk minden havonta egyszer, hiszen művészfilmeket nézni a belvárosi moziba Szegedre, és ekkor éreztem azt, hogy ez a dolog engem érdekel, és ugye az érettségi rendszert is ekkor reformálták meg éppen, és akkor volt az, hogy lehetett így választott tantárgyból érettségit tenni, és nekem egyből ez a média ismeret volt a választott tantárgyam érettségén. Hát az nem dicsekszek általában, hogy mindenből hármasra érettségiztem, kivéve a mozgókép és média ismeret.
2: Az mindegy, csak görbüljön, mondjuk a hármas az pont görbül, igen.
3: Igen, de a mozgókép az ötös érettségit írtam belőle. Ekkor még úgy gondoltam, hogy Szegeden fogom folytatni a tanulmányaimat, de sajnos az általam akkor kinézett szakok, még akkor megmondom őszintén, nem is ez az irány volt, hanem ott én nagyon nagyokat álmodtam, tehát politológia, szociológia, stb. Nyilván a hármas érettségig ez nem voltak elegek.
2: Igen. Start Rádió.

Cowboy.

0: jelszó.
1: Sok a zene.
2: Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Oké, és akkor visszakerültél gyakorlatilag Mezőkovács házára Szeged után egyből, vagy voltak még így azért kikacsintások?
5: Vannak még, sok-sok állomás van az életemben.
4: Soroljuk akkor.
5: Tehát ezután én egy pótfelvételi eljárással ide kerültem Békés Csabára, amikor indult, akkor Tessedik főiskolára, amikor befejeztem, akkor Szent István Egyetem volt, és ha jól tudom, azóta már Gál Ferenc Egyetemnek hívják. Itt végeztem el egy 3 éves andragógus képzést, amit megmondom őszintén, mikor elkezdtem, tudtam, hogy mit jelent, de úgy voltam vele, akkoriban sokkal inkább a szakmák háttérbe voltak szorítva, tehát az volt a menő, hogyha gimnázium után egyből főiskola vagy egyetem, diploma, és akkor majd lesz, ami lesz, ugye.
4: De egyébként ez mostanában is, meg ez nagyon-nagyon régóta, előtte is nagyon menő volt, ugye, hogy nem szakmát szerzett a diák, hanem megvolt az érettségi, meg volt a szalagavató, és akkor be a nagyvilágba. Tehát, hogy nem volt szakmája gyakorlatilag a gyereknek. Ez volt a menő gyakorlatilag, igen.
5: Igen, de hogy akkor én a család részéről is úgy éreztem, hogy igen, itt most diplomát kell szerezni a gyereknek. Egyébként ilyenben is úttörőnek érzem magam a családban, ha jól tudom, akkor a családomban én voltam az első, aki diplomát szerzett. És tehát itt ide kötöttem ki Békésben andragógus képzésre, ez ugye felnőtt képzés szervezőt jelent mai nyelvre lefordítva. Megmondom őszintén, amikor tanultam ezt a szakmát, nem éreztem teljesen a magaménak, ugyanakkor a képzés felénél szakirányt kellett választani. Itt lehetett választani a személyügyi szervező talán, és a művelődés szervező közül, és hát ekkor volt az, amikor úgymond először rám kacsintotta a művelődés szervezés, a rendezvény szervezés, a kultúra világa, és ezt a másfél évet ezt intenzíven, ugye utána már ezzel folytattam, és...
4: Bocsánat, de mi alapján választottál ugye a kettő között? Említetted, hogy kettő között választani kellett. Miért pont a művelődés szervezés?
5: Nyilván ugye itt már ott tartottam életkorban, hogy ilyen 20-21 éves voltam, tehát nagyjából már láttam, hogy mi az, amit biztos nem szeretnék csinálni, és akkor tudom, hogy a főiskolán megkérdeztük a tanároktól, hogy ha ide megyek, akkor mi lehetek, ha elvégzem az iskolát. Tehát akkor már konkrétan úgy gondolkozott az ember, hogy miben tud majd elhelyezkedni, ha elvégzi az iskolát. És akkor mondták, hogy hát ez a személyügyi szervező, hát akkor el lehet menni HR-esnek, cégekhez, stb. Vagy művelődés szervezővel rendezvényeket szervezni. Hát nekem nyilván ez volt.
4: Megérkeztünk, igen.
5: Igen, ez a megérkezés pillanata, még ha nem is teljesen ugye odaérkeztem, ahol végül kikötöttem, de ez még egy hosszabb történet lesz. Azt még szeretném kihangsúlyozni itt a művelődés szervezéshez, illetve a kultúrához kapcsolódóan, hogy például nekem hatalmas élmény, illetve azóta is egy ilyen alap a művelődés szervezésben a gyakorlati helyszínem, ahol volt. Ezt, ha emlékszel, biztos te is jártál akkoriban. A megye első igazi nagy fesztiválja volt, ez a Dinnye Fesztivál.
4: Ja, Istenem, igen.
5: És én ott töltöttem a gyakorlatomat a Farkas Gyula kezei alatt, és nagyon nagy hatással voltak rám azok a, mondhatom, hogy évek, mert egyébként két hétig voltam csak ott gyakorlaton, viszont önkéntes alapon évekig visszajártam a fesztivál előtt egy héttel, és utána egy héttel, egy ilyen kéthetes turnust. Én szerintem ugyanis 3-4 évig ott még jártam, és segítettem a Gyuláéknak, mert az úgy éreztem, hogy az megyei szinten is egy nagy fesztivál
4: abszolút
5: volt.
4: Egyébként, igen.
5: Sajnos a Covid ugye befellegzette ki, tehát ott vége lett a Dinnye Fesztiválnak sajnos, és ez nagy hatása volt rám, és akkor éreztem azt, hogy igen, ez a helyi kisvárosi műfáz, illetve az, amikor az a város, ahol dolgozol, meg tudod mutatni akár a, nem csak a városiaknak, hanem a kistérségben, akár a megyeieknek, hogy igen, itt ebben a kisvárosban is lehet olyan kulturális életet, vagy olyan rendezvényt szervezni, ami vonzó lehet, és nyilván ez a településnek csak az előnyére válhat.
3: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Volt benned egyébként olyan, már így ugorva egy kicsit így előre az időben, hogy oké, hogy kisváros, oké, hogy kis közösség, oké, hogy sok kis település van a meglévők település közt, de hogy egy kicsit ne csak szórakoztasd az embereket, hanem úgymond kultúrát adjál nekik, neveld őket, ilyesmi? Vagy tényleg csak az igények kielégítése volt, így a szó jó értelmében?
2: Hát, ez nagyon jó kérdés. Természetesen művészeti szervezőként ez is feladata az embernek. Tehát nem csak az, hogy falunap legyen, ahogy szokták ezt mondani,
1: igen.
2: Illetve legyen diszkó a fiataloknak, mert nekik is kell, illetve a nyugdíjas klubnak adjunk helyet. Természetesen nem, tehát próbálkozunk azóta itt, hogy nyilván még a történetemben lesz pár megálló, mire oda jutunk, ahova most vagyok. Uh-huh. Egyéb iránt itt, amikor elvégeztem az egyetemet, itt főiskolának indult egyetem lett belőle, Békés Csabán, utána én 3-4 évet itt dolgoztam Békés Csabán egyébként, nem a szakmámban még akkor is egy alulfinanszírozott szakmának számított a kultúra, akár csak napjainkban, tehát nem lehet annyi embert felvenni, ahányire szükség lenne benne, ez a mai napig így van sajnos, de akkoriban nem tudtam a szakmámban elhelyezkedni, ezért itt Békés Csabán egy bankműveleti központban dolgoztam jó pár évet, és hát meg kell majd mondanom, hogy úgy éreztem, nyilván a távolság is, ugye nekünk ez egy jó 40 kilométer Mezőkovács házától Békés Csaba. Úgy éreztem, hogy nem jut egyről a kettőre az életem. Fiatal voltam még, 20 éves, úgyhogy itt az akkoriban nagyon trendinek számító külföldre vettem az irányt, és láss csodát, én is a London Luton Airporton kötöttem ki 2013 júliusában, ahol is 4 évet töltöttem el. Természetesen itt sem a szakmámban dolgoztam, hanem azt kell mondanom, sajnos sok magyarnak trendinek számító gyári munkát végeztem, természetesen az itthoni fizetésnek a többszöröségért, amiből úgy gondoltam, hogy bőven nyugodtan tudok élni, és ami szerintem ez a legfontosabb.
1: De ez neked végleges terved volt, hogy külföldön ragadj, vagy tényleg csak azért mentél ki, hogy úgymond így csúnya szóval megszed magad, és utána hazaköltöz?
2: Voltak olyan pillanatai az ott létemnek a 4 év alatt, úgy körülbelül a felénél, amikor azt mondtam, hogy én innen már nem akarok hazamenni, tehát hogy én itt úgy érzem, hogy itt tényleg azt a nyugodtságot, azt a nyugodt életet találtam meg, megtalált a szerelem is ekkor természetesen, viszont ezt a mai napig nem tudom megmagyarázni, egyszer csak 2017 nyarán volt egy ilyen ébredésem, így fölébredtem reggel, és így elkezdtem rajta kattogni, gondolkozni, hogy nekem amúgy honvágyam van. Hmm. És ez így tulajdonképpen egy fél év alatt odáig lezongorázódott, hogy hazaköltöztem, mint ahogy mondtam az akkori barátnőmmel, és akkor megint egy új irányba vettük, az életünk egy új irányba indult. Ekkor az volt a nagy világ megváltó tervünk, hogy mi majd hajón fogunk dolgozni. Ez el is kezdődött.
1: De itt Magyarországon konkrétan? Mert ugye általában az szokott lenni, hogy itt Magyarországon lő egyet az agya az embernek, hogy na, kimegyünk, mit tudom én, az óceán, csendes óceánra, vagy bárhova, luxus hajókra, vagy bármilyen
2: hajókra. A kettő közt félúton, tehát
1: na,
2: még nem...
1: Adria?
2: Nem, folyami hajózás Dunán. Ez volt az úti cél. Igazából ez ilyen dobbantónak számítottuk, ahogy te mondtad, az óceánjárokra, stb. Nyilván megnézvén, hogy mennyire a mi világunk ez. Azt tudtuk, hogy ebbe van lehetőség, ugyanúgy, ahogy te mondtad, szép szóval meg lehet szedni magát az embernek, de sajnos itt történt egy negatív fordulat az életemben, maradjunk ennyiben, és ez igazából ez egy fél év után abba maradt ez a hajózás dolog. Egyébként a Dunán folyami hajón dolgoztunk, ez ilyen Passautól Belgrádig bezárólag több megállóval, például itt azért volt egy olyan élményem, hogy egy folyami hajón a Lánchíd tövében töltöttem a december 31-ét, és vannak szép emlékek ebből a 4 hónapból is, de viszont ekkor történt egy magánéleti problémám, ami miatt ugye hazajöttünk, ugye itt véget is ért januárban a hajós szezon, tehát úgy volt, hogy visszamegyünk, de aztán úgy alakult az élet, hogy én mondtam, hogy nem, most már megnyugszok itthon Mezőkovácsházán, és úgymond ilyen átmeneti megoldásnak én bementem a helyi műfázba, hogy mi újság.
1: Szerencsét próbálni, gondolom.
2: Megkérdezni, mi újság, hogy vannak, volt ott ismerősöm is, és akkor igazából mondták, hogy hát nagyon kevesen vannak mostanában, hát mondtam, hát akkor itt vagyok, tessék parancsolni, egy ideig biztos, hogy itthon leszek most Mezőkovácsházán, nézzük meg. Az akkori főnököm, felettesen vezetőm, tudom, hogy akkoriban sokat hangoztat ezt, hogy jól van Balázs, most befogadunk téged egy kicsit. És hát igazából még eltett kb. Egy vagy másfél év akkor is még ez volt, de nyilván ez viccesen szánta, nem pejoratív értelemben.
1: Akkor fél év után is te voltál az új fiú, vagy egy év után.
2: Igen, tehát hogyha valaki új, az elmúlt egy év után valaki új jött be, akkor ő itt Balázs, akit befogadtunk, de közben akikkel elkezdtem dolgozni, ők viszont meg ott hagyták azt a munkáját, tehát egy idő után már úgy voltunk, hogy ott, hogy egyre kevesebben sajnos, amikor láttam közeledni a kultúrában ezt a sajnos negatív tendenciát, ami szerintem a mai napig is van.
1: Mire gondolsz konkrétan? Én sejtem egyébként, hogy te mire gondolsz, de meséld el.
2: Ez a munkaerő hiánya. Én azt gondolom, hogy szakemberből sincs elég, akik ebben dolgoznak, illetve ha lenne is elég szakember, akkor ugye az állami támogatás például nem elég arra, hogy például egy nagy rendezvényhez kapcsolódó minden munkát helyben úgymond meg tudjunk oldani. Tehát főállásban egy 5000 fős településen két művelődési házas kollégát foglalkoztatni, az majdhogy nem luxusnak számít, ugyanakkor nagyon kevés. Azóta, tehát ez 2018 februárját írtuk, amikor én bekopogtam a műfáz ajtaján, és azóta befogadtak, és ott vagyok. Start Rádió.

0: Büszke vagyok a településemre, hogy nem azt a megúszós művelődési házat képviseljük, akik, ahogy te is mondtad, hogy legyen falunap, legyen búcsúkor valami, meg stb. Tehát ez a minimál.
1: És akkor elhívjuk a kötelező mulatós sztárokat,
0: így
1: igen?
0: Így van, hanem próbálunk ezen kívül is rendezvényeket szervezni. Például amire most így nagyon friss élmény, az nem mondom, hogy teljesen újítás, mert én úgy látom, hogy egyében azért eléggé kezd ez fejlődni, de például múlt hét pénteken, augusztus 7-én Mezőkovácsházán megtartottuk az első kovácsházi kvízestet, ami én úgy gondolom, hogy nagy siker volt, hiszen első alkalommal 11 csapat nevezett be, és egy rendkívül jó hangulatú estét töltöttünk együtt. Én ezt úgy gondolom, hogy ötleteket jól kell adoptálni. Tehát nem feltétlen kell nekünk feltalálni a spanyol viaszt, viszont ha valami látjuk, hogy a másik településen jól működik, jól csinálják az ottani emberek, akkor meg kell próbálni nekünk is azt adoptálni, mert nem mindenki teheti meg, hogy egy ilyen kvízre elutazik Orosházára, vagy bármelyik nagyvárosba.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Mennyire vagy egyébként nyitott az új ötletekre? Megmondom, mire gondolok. Tehát például, hogyha mit tudom én, egy kollégád vagy egy ismerősöd az utcán megállít téged, és azt mondja, hogy milyen jó lenne egy ilyen vagy olyan rendezvényt lehozni ide Mezőkovács házára, és elgondolkodsz, és akkor azt mondod, hogy miért ne? Vagy azt mondod, hogy hát ezt nem kell. Vagy ezt mérlegeled előtte a helyzetet, vagy hajlamos vagy erre, hogy befogadj újdonságokat?
3: Én úgy gondolom, hogy igen. Ugyanakkor erre mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarország a 10 millió szövetségi kapitány országa, de ugyanígy a 10 millió rendezvény szervező és művöltés szervező országa is vagyunk, tehát mindenki jobban tudja, hogy hogyan kellene megszervezni egy adott rendezvény, mi az, ami rossz volt.
2: Jó, de most nem a fotelhuszárokra gondoltam, akik ugye ülnek a közösségi háló előtt, és akkor mit tudom én, meghívsz valamilyen előadót, és akkor miért ezt az előadót hívtad meg, miért nem a másikat?
3: Nyilván, ez
2: nem
3: nyilván. Jó. Én úgy gondolom, hogy ez erre tökéletes az, hogy egy művöltés szervezőnek, ezt is még a hőskorban tanultam, amikor tanultam a szakmát, hogy a művelődési házas, a művházasnak az az ember, akinek mindenhol ott kell lenni. Ha átadnak egy utat, ha új portéka van a piacon, a művházasnak ott kell lenni, mert abból tud építkezni, és ugyanakkor de azon kívül, hogy ott kell lennie, ismernie kell a településen azokat az embereket, akik a hangadók úgymond, tehát akik emberekkel foglalkoznak, tudod, hogy arra az emberre hallgatnak, van neki tekintélye, és egyébként ilyen szabadban igen, tehát nyitott vagyok rá, ha megállítanak. Biztos, hogy most így hirtelen nem tudnék előrántani egy ilyen ötletet, de például a kvízzel is így voltunk. Ugye haverokkal, ismerősökkel mi is elmentünk más településre, és akkor így nyilván ma hazafelé megbeszéltük, hogy de jó lenne, ha lenne nálunk is egy ilyen kvíz.
2: Igen.
3: És eltelt egy év, két év, és most éreztem azt, hogy hát akkor csináljunk egyet, és teljesen úgy érzem, hogy működni fog.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: És még több.
2: És még több.
3: És most tényleg nem a mezőkovácsházi művházat reklámozván, tisztelt bíróság. Nekem egyébként az nagyon tetszett, amikor ott jártunk, hogy szerveztetek ilyen kis mozi esteket.
4: Igen.
3: Tehát ez baromi jó egyébként egy kis településen, ahol úgy vélem, hogy lenne ilyen igény. Eléggé sok településen, kis településen is, sőt, még a közepesen nagy településeken is, hogy legyen mozi, mert manapság ugye hát tudjuk, hogy mit jelent a mozi, bekapcsoljuk a különböző szolgáltatókat otthon, és akkor ez a mozi. Veszünk patogatott kukoricát, körbeüljük a tévét, és akkor ennyi. De ugye az megint egy más, hogy egy nyilvános helyszínen ott vagyunk, akár kiülős, tehát szabadtéri helyszínen, akár egy benti zárt környezetben, megvan a hangtechnika, megvan az a pattogatott kukorica illat, ugye ott vannak a többiek is, és ez egy tök jó dolog szerintem. Ez hogy jött nektek?
4: Ez egy állami program, tulajdonképpen a Nemzeti Művelődési Intézetnek van egy ilyen programja, ez a Petőfi Kulturális Program, ahol úgymond lehet csemegézni a nagy kultúr stratégiai partnerek által adott szolgáltatásokból, ezek közé tartozik a Nemzeti Filmintézet is, és azon belül pályáztunk, és elnyertük ezt a lehetőséget, hogy filmklubokat, tehát nem mozit, filmklubokat kell alakítani.
3: De egyébként ugye ezt mutattad a környezetet,
4: igen,
3: tehát
4: igen,
3: azért mondtam,
4: tehát
3: hogy mozi, igen. Mert ugye a környezetet azt dettó úgy teremtettétek meg, igen. Még akkor is, hogyha a műfáznak az aulájában volt,
4: igen.
3: Tehát marha jó megcsináltatok, ott volt a vetítővászon, hangtechnika, a székek, ugye ott volt a büférész, tehát tényleg azt a kis, úgymond így csúnya szóval illúziót előhoztátok, mintha az egy született, igen, mozi lenne. Tehát ez egy baromi jó dolog szerintem.
4: Igen, tulajdonképpen igen, úgy vagyunk vele, hogyha valamit csinálunk, akkor azt csináljuk jól, hogy az esetleg, hát ha mi mutatunk példát a kistérségben élő, tehát kistérségi központként úgy gondolom, hogy ez feladatunk is, hogy a kistérségi egyéb kisebb műfázaknak, közösségi szintereknek úgymond példát mutassunk, hogy lehet ezt így is csinálni. Tehát lehet ezt, ha van akkor a helyünk, hogy 5x4-es vászont húzzuk ki, akkor húzzuk az 5x4-es vászont, ne egy 2x1 méterre vetítsünk, illetve például, amit te is mondasz, hogy igen, ott berendeztünk egy ilyen kis közösségi helyet, amit elneveztünk a Kalocsa Róza Művelődési Központ után Rózi közösségi térnek.
3: De jó, erről nem hallottam ezt.
4: Még akkor lehet, hogy nem volt meg a neve.
3: Ez nagyon jó.
4: Ezt elneveztük ilyen Rózi közösségi térnek, amit kifejezetten ilyen fiatalosan, kicsit retrósan, de mégis csocsóasztallal, falfirkákkal, mindenféle régi bútorok, leselejtezett régi bútorokkal. Egy idős néni egyszer csak bejött, hogy ő neki van valami lejátszója, meg van hozzá 5 hangfal, de ő azt ideadná a művelődési háznak, és egyből kattant az agyunk, hogy hát itt már mozi hatás
3: ott,
4: lesz.
3: Ott láttam a Modern Talkingba kelített nálatok, igen.
4: Többek között. Igen, kaptuk többek egy, közt, nagy, igen. Egy nagy, igen, egy nagy adag bakelit lemezt is kaptunk, és igen, úgy voltunk vele ezzel a mozi hatással, hogy akkor igen, akkor ott a mikrós popcorn meg lehet azt csinálni. Egy kis szörpel, egy kis limonádéval, és mindjárt jobb kedvel jönnek be az emberek. Nem csak úgy, hogy na, jönni kellett, mert van valami, mi fázd be végre. Szóval igen.
3: És hogy vetted észre, egyébként jöttek? Volt rá igény egyébként?
4: Igen, úgy gondolom, igen. Amit sajnálok egy kicsit, hogy nem, de ezt te is mondtad, hogy a streaming, illetve a mozik világa, a teljes mozi élményt nyilván nem tudjuk visszaadni, illetve úgy van vele a mai fiatal, hogy ott a streaming megnéz bármelyik streaming szolgáltatón, és de viszont abban viszont örülök, hogy a középkorúaknak a rétegét ezzel sikerült bevonzanunk. Tehát én úgy látom, hogy az, akinek nincs ideje beutazni Békés Csabára moziba, de azt szereti a magyar filmeket, egyébként ebbe csak magyar filmeket tudunk nézni, de én úgy gondolom, hogy van annyi jó magyar film, hogy bőven tudunk belőle mazsolázni, és ami még ezekkel a filmklubokkal kapcsolatosan pozitív dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ez több településen is tudom már most folytatni, tehát ezáltal Végegyházán, illetve Batonyán is tartok ilyen filmklub alkalmakat. Például Batonyán ott nagyon szeretem, hogy van egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy idősebb korosztály, akik mindig ott vannak. Legyen az bármilyen film, tehát néztük már velük.
3: A régi bútor darabok, igen.
4: Néztük már velük a Hadikot is, de néztük már vele a Hogyan tudnék élni nélküledet is, és mind a kettő csillogó szemmel néztük, hogy végre van újra településen. Valami olyan, ami hasonlít egy kicsit a mozihoz, tehát nem egy kis 2.1-es hangfallal jelenek meg, hanem mindig figyelek arra, hogy akkor legyen feltekerve az a hangerő, és hagy érezzék azt, hogy egy kicsit, mintha moziba lennének.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Még egy pár szó így a művelődésszervezéssel kapcsolatban, és ugye némiképp érintett vagyok én is ebben a témában, nem a művelődésszervezésben, hanem ugye együttes részéről. Bizonyára, mint minden szervezőhöz hozzád is özönlenek az e-mailek, hogy hívjál meg fellépni, mert mi jók vagyunk. Abszolút nyitott vagy, ha nem is mindenkinek, de a legtöbbjének adsz fellépési lehetőséget, vagy azért szelektálsz. Tehát mi alapján hívsz meg egy mondhatni nulla média háttérrel és támogatottsággal működő együttest, ha meghívsz, persze.
4: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilván természetes szelekciót végzek igazából az e-mailek elolvasása alapján. Például nekem az mindig egy olyan szempont, amit előtérbe veszek, hogyha legalább úgymond közeli, hogy Békés megyei, vagy ebből a régióból származó. Tehát az, hogy egy kezdő győri együttest elhívjak, és legyen 15 ember rajta, aki talán meghallgatja őket, ezzel magamat és őket se akarom terhelni, viszont én úgy gondolom, hogy a megyei, illetve a régióbeli együtteseknek nagyon szívesen adok. Nyilván ezeknek sok esetben anyagi háttere is van, kevesebb az úti költsége, hogyha esetleg ezt kér. Mondom azt, hogy mindnek, hát amennyi e-mailt kapunk, azt teljesen lehetetlen mindnek bemutatkozási lehetőséget adni. Ugyanakkor, ha valakit azt látom, hogy kicsit mást, kicsit újabbat képvisel, akkor mindenképp felcsillan a szemem, hogy jó lehet. Amit még ilyen nagyobb rendezvényünk egyébként, és ezzel össze tudok egy kicsit kapcsolni, hogy minden évben, sajnos az idejében ezt nem tudtuk megszervezni, viszont minden évben megszervezzük a Mezőkovácsházi Fürdőfesztivált. Ez kifejezetten fiataloknak, tehát ez a 14 és 25 év közötti talán a fő célcsoport. Ez egy strandon megrendezett nagy rendezvény, ahol kifejezetten gyerekeknek és fiataloknak szóló programokat
3: készülünk. Illetve régebb
4: készülünk.
3: Óta fiataloknak, igen.
4: Régebb óta. Nekik is nyilván, tehát ez már kinőtte magát annyira, hogy már a teljes településen. Úgymond minden korosztálynak kell egy valamilyen programelem, ami vonzóvá teszi neki azt, hogy kijöjjön a strandra arra az egy napra. És most kérdezvén, hogy kérdezted, hogy lehetőséget adunk-e. Ennél a rendezvénynél volt egy olyan történetünk, hogy kaptam egy ajánlatot, hogy hát figyelj Balázs, most van egy új zenekar, szerintem jók lesznek, próbáljátok meg, és viszonylag baráti áron el tudnak most jönni hozzátok. És mikor így láttam leírva a nevüket is, hogy Valmar, kik ezek, te jó Isten, és mondta a srác, hogy hát fiatal a srácok, de hidd el, hogy jók lesznek. És tényleg a mostani, tehát látva az árakat az együttesek, illetve fellépők árát, hát szerintem a mostani árukhoz képest 10%, kevesebb, mint 10%-ért tudtuk akkoriban a Fürdőfesztiválon a Valmart színpadra állítani, amikor megérkezett a Maris Peti a kis narancsárga felsőjében, még tényleg senki nem ismerte az országban szinte, viszont rá egy évre már, vagy másfélre, talán akkor meg pedig már TV csatornán vezetett műsort, és utólag, és sok ilyen volt egyébként, amikor elkaptuk azt a pillanatot, ez volt az egyik véglet, hogy a Valmar, viszont például 4-5 Covid után 1-2 évvel akkor volt az, hogy úgy voltunk vele, hogy nem volt minden kovácsházi napokon, ami augusztus 20-án van, arra próbálunk törekedni, hogy legyen egy igazán nagy húzónév. Ez általában élő koncerttel, tehát hogy legyen egy élő koncert, ne csak fél playback előadások. Itt most pont egy fél playbacket hívtunk akkor, viszont úgy voltunk vele, hogy még kovácsházán nem járt Korda György és Balázs Klári, és 2022 környékén talán, akkor mi meghívtuk őket, és ott is volt nekik ez a, azt hiszem a Reptérnek volt valami évfordulója, amikor ismét felkapták őket, és most már csak élő zenekarral.
3: Az a Reptér az egy olyan sláger, hogy annak minden évben van valamilyen évfordulója. Igen. Tehát mit tudom én, akkor született a szövegíró, akkor született a zeneszerző, tehát mindig van valami évfordulója.
4: Igen, de hogy úgy éreztük, hogy őket hívjuk meg, mert a költségvetésünkben akkor még belefért, de rá egy évre már nem fért volna bele, hogy most se férne bele, viszont ezt úgy érzem, hogy így járt nálunk a Follow the Flow is egyébként, hogy ők abban az évben kaptak, ha jól emlékszem, zenei díjat, Petőfi zenei díjat, és utána évben már nem tudtuk volna megfizetni az ő koncertjüket. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy mindig valahogy ránk kacsint a szerencse, vagy csak egyszerűen jól tudunk választani, ezt nem tudom, de igen, itt ebből azt, ugye onnan indultunk, hogy adok-e lehetőséget, tehát elmondható, hogy én vagyok az, aki adott lehetőséget a Valmarnak.
0: Rádió.

0: Sportrádió.
1: Művelődés szervezőként lehet, hogy egy kicsikét furi lehet ez a kérdés, de megkockáztatom. Mit javasolsz azoknak a zenei formációknak, most függetlenül attól, hogy most szóló előadóról van szó, vagy együttesben működő zenészekről, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek, hogyha fellépéseket szerveznek? Hogy biztosan meg legyenek hívva. Tudom, hogy nincs ilyen tuti tipp, de hát ha tudsz néhány kis pozitívumot mondani azoknak a fiatal feltörekvőknek, ugye, akiknek, amint említettem, nincsen média hátterük, és csak így e-mailezgetve tudják reklámozni magukat.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos manapság már, akár nem azt mondom, hogy magánszemélyként is, de ha bárki valamennyire is benne van a közéletben, vagy ebben a kulturális életben, fontos egy ilyen személyes brand építése is, ami úgy gondolom, hogy, tehát, hogy megválogassuk azt, hogy mit rakunk ki például a közösségi oldalainkra, és úgy gondolom, hogy a marketing, a közösségi média, ezen nagyon jó lehetőségeik vannak. Ne is beszéljünk a mesterséges intelligenciáról, ami ugye most betört. Tehát én nagyon sajnálom szegény grafikusokat például, amennyi AI generált plakátot látok manapság.
1: Igen, zárójeles gondolat. Én, mint számítógépes grafikus, én is a 2000-es évek elején tettem le ezt a csodálatos szakmát. Akkor még ez menő szakmának számított, most már semmit nem ér. Igen, én is ugye látom ezeket az AI-os plakátokat, és gyakorlatilag mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát, hogyha már ránézel valamelyiknek, ugyanazok a piktogramok, gyakorlatilag az elhelyezkedés is, úgyhogy elképesztő, és annyira silányítják ezt a grafikusi fogalmat.
2: Viszont arra nagyon jól lehet használni, tehát tényleg lehet a munkaidődet lerövidíteni. Vannak olyan dolgok, tehát hogyha például amit kérdeztél, hogy egy kezdő feltörekvő, tehát egész nyugodtan írd le neki a mesterséges intelligencia, hogy ti egy 5 fő zenekar vagytok, és szeretnétek fellépéseket kapni, írjál nekem ehhez egy szöveget, csináltam már ilyet.
1: Ja, ilyen kiajánló szöveget.
2: Így van, és tényleg ilyenben szerintem viszont nagyon jó, tehát kicsit lehet rajta igazítani, egy kicsit a magadévá tenni, és úgy gondolom, hogy akkor mindenképp szeretnék oda visszatérni, tehát hogy a marketing, az, hogy igenis legyen nyomulós, igenis kell, akkor hetente küldje el az e-mailjét.
1: Várja, mert jegyzetelek közben, igen.
2: Én úgy gondolom, hogy nálad ezzel nincs baj, Géza.
1: Esküszöm, nem beszéltünk. Na, mindegy, igen.
2: De ezt tudom nekik javasolni. Nyilván én zenei tippet nem fog nekik tudni adni, hogy milyen zenét csináljanak, és akkor megint visszatérhetünk a mesterséges intelligenciához, ugye, hogy én rengeteg olyan zenét hallok kocsiban ülve, megyünk haverral, mondom, de jó az a zene, mi ez? És akkor mondja, hogy hát igen, ilyen zene, de amúgy világbajnok, tehát nagyon jó, de sajnos ez az annyira a életünk része lesz, hogy sajnos erre fel kell készülnünk, és ha kell, akkor át kell képeznünk magunkat, de nyilván a színpadon az AI nem fog ott állni, tehát ott nektek kell zenét varázsolni, zenét adni, hogy azt élvezze a közönség. Én ennyit tudok nekik javasolni, legyenek rámenősek. Biztos vagyok, hogy mindenkinek van a telefonjában olyan szám elmentve, hogy utána van írva, hogy nevet fel, de nyilván idáig ne jusson el senki. Tehát én nem mondom azt, hogy nagyon nyomulós legyen, de igazából úgy gondolom, hogy volt, na, jó, bevallom őszintén, nekem is volt már ilyen, hogy na jó, van, most már 28-ra hívott, nézzük meg, mit tud, és adunk neki lehetőséget. Ez legyen akár egy feltörekvő zenekar, de volt már így színházi előadással is egyéb iránt. Mert tudom, hogy ők is ebből élnek. Nekünk, mi nem ebből élünk, ugyanakkor feladatunk az, hogy kultúrát szolgáltassunk a lakosságnak, ha úgy lehet ilyen szakbarbár nyelven fogalmazni. És igazából volt már olyan, hogy egy ilyen jó van, csináljuk történetből lett egy sikertörténet utána.
0: Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Azt vettem észre egyébként, amikor ott voltunk nálatok fellépni a Mezőkovács házi valamelyik rendezvényen, nem tudom, valamilyen piknikes rendezvényen, ugye akkor hívtatok meg először, és azt tűnt föl nekem, hogy gyakorlatilag a szervező srác, te, műsort vezet. Na most ezt a műsorvezetős, hobbi műsorvezetős, vagy kényszer műsorvezetős történetet te most így átformáltad, és most tényleg nem a reklámozás a célunk, elkezdted magad úgy hirdetni, mint esemény vagy rendezvény műsorvezető. Ez ebből fakad ki, vagy úgy érezted, hogy neked ez a művelődési házas, művelődésszervezős munka, ez kevés, bevételre van szükségem, és akkor összekötjük a kellemest a hasznosra, vagy hogy alakult ki ez benned? Most nem akarom szádba adni a szavakat, hogy alakult ki ez?
2: Hú, sokáig nem is beszéltem mikrofonba, ez talán ott, ez is egy 4-5 éves történet, amikor az akkori vezetőm kért meg arra, hogy tudom, hogy október 23-a volt, és neki kellett egy október 23-ai megemlékezésen beszédet mondani. Eddig mindig ő vezette le minden rendezvényünket, minden megemlékezést, és akkor kért fel, hogy jó, akkor ő mond beszédet, viszont akkor nekem kell minden mást úgymond levezetni. És nyilván lámpalász, stb. Viszont már ott az első alkalommal akik ott voltak, utána odajöttek, megveregették a vállamat, hogy olyan kellemes orgánumod van, Balázs, hogy olyan nyugtató volt, nem egy vékony női hang, hanem egy kicsit mélyebb férfi hang, ez sokak számára biztos nyugtató lehet, vagy én nem tudom, és annyira sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy egy kicsit nyilván az önbizalmamnak is jót tett ez, és igen, utána már szinte automatikus volt az, hogy jó, akkor a színpad az azt viszi a Balázs, ő fogja majd itt levezényelni a dolgokat. Nyilván egy ideig még ezt úgy csináltam, hogy ahogy te is korábban mondtad egyszer, hogy így leírva és belebújva a mappába, viszont egy idő után azt éreztem, hogy erre már nincs is szükség. Tehát, hogyha azt mondják, hogy most figyelj, negyed óráig szóval kell tartani, vagy beszélni kell, mert éppen a háttérben valami olyan dolog történik, amit nem kell, hogy lásson, halljon, tudjon a közönség, de csúszik az előadó egy 10 percet, úgyhogy addig beszél, és úgy éreztem, hogy hát ez megy ez nekem. Ezekre is mindig pozitív visszajelzést kaptam, hogy valóban olyan orbitális nagy hülyeségeket nem mondtál, Balázs, úgyhogy viszont teljesen...
1: Vagy ha mondtál, is nevettek.
2: Ha mondtam, is nevettek. Együtt nevettünk, és nem rajtam nevettek. Ez nagyon fontos.
1: Fontos, igen.
2: És igazából visszatérve a kérdésedre, azt nem mondanám, hogy sok időm van a művelődési házas élet mellett, hiszen ez legtöbbször esti, illetve hétvégi munkát is jelent, nagyon sok esetben, viszont úgy éreztem, hogy kaptam is már korábban is ilyen jellegű felkéréseket, viszont akkor még ugye, mivel nem voltam egyéni vállalkozó, ezért mindig valahogy ezt a hangosítással úgymond csomagban ajánlották ki, és úgy tudtam ebből egy kis mellékes szerezni, viszont most már úgy éreztem, hogy miért ne lehetne ez egy önállóan elindított vállalkozás, és nyilván most még egyelőre csak rendezvények, legyen ez akár tényleg most a falunapok világát éljük, vagy bármilyen céges rendezvény, vagy ugye jönnek itt karácsonykor az évzáró vacsorák, stb. Ezekben már mondhatom azt, hogy egy-két éves gyakorlattal, inkább többen 3-4 éves gyakorlattal rendelkezem, és úgy gondoltam, hogyha ezt tényleg azt kell mondom, hogy negatív visszajelzést még nem kaptam, hogyha ezt valamit ha tud csinálni az ember, és azt mondják, hogy jól csinálja, akkor miért ne csinálhatná ezt pénzért?
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Beszéltünk rengeteget a pozitív visszajelzésekről, és ugye félszavakban megemlítetted a negatív visszajelzést. Ért egyébként így az évek során olyan negatív visszajelzés, ami egy kicsit vagy érzékenyen érintett téged, vagy kizökkentett téged, és elgondolkodtál, hogy lehet, hogy akkor nem ebbe az irányba kéne menni, hanem másik irányba? Volt-e ilyen?
3: Természetesen van. Én inkább azt mondanám, hogy ilyen hullámok vannak egy év folyamán. Ahogy mondtam, ugye mindenki tud rendezvényt szervezni. Nyilván volt olyan, hogy egy városnapi rendezvényen valaki azt nehezményezte nekem, szán címezve, hogy a Kárpátia sokkal nagyobb színpadon volt, mint ami itt van, holott akkor csak egy fél playback előadó volt, de kicsi volt neki a színpad például. Én egy érzékeny embernek tartom magamat, tehát el tudok ezeken kattogni, egy kicsit föl is tudom húzni magam rajta, ugyanakkor az idő mindig azt igazolja, hogy a földön kell járni. Természetesen vannak negatív kritikák is a településen, de odáig még nem fajult a dolog, hogy ezt drasztikus lépésre határozzam el magam ez miatt.
2: Persze, meg hát, hogyha emberek elé állsz, meg főleg, hogyha rendezvényeket szervezel, akár egymagadban, akár mint egy csapat, egyszerűen, tehát már azt a világot éljük, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni.
3: Így van.
2: Tehát ugye, hogyha meghívod, mit tudom én, Zoltán Erikát, akkor van, akinek tetszik, van, akinek nem. Tehát nem lehet minden igénynek
3: így
2: megfelelni.
3: Van. Ugyanakkor meg lehet próbálni. Ahogy mondtam, neked mindig a városnapok alkalmával mindig törekszünk arra, hogy legyen egy élő koncert. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen minimális igényt, vagy talán nem is tudom, hogy mire erre jó szó. Tehát, hogy régen úgy hívták a művelődés szerzőket, egy népművelő, ugye?
2: Igen.
3: És talán az élő zene varázsát azt nem szabad hagyni, hogy elszálljon. Nagyon könnyű lehet, nem tudom, mert nem álltam még színpadon, nem énekeltem még színpadon úgy, mint egy-két fél playback, vagy akármilyen előadó, de az élő zenének van egy olyan varázsa, hogy van olyan zene, amit például én magam például soha nem hallgatnák meg bármelyik streaming szolgáltatón, de ugyanakkor élő koncert folyamán azt vettem észre, hogy élvezem, hogy van egy olyan dinamikája az élő zenének, ami nagyon élvezhetőbbé tesz egy élő koncertet egy fél playback koncertnél. Ugyanakkor azt is be kellett látnunk itt az évek folyamán, hogy az élő koncert előtt szükség van egy úgymond ilyen felvezető műsorra, illetve mulatós előadára is szükség van, mert van, aki azt fogja nézni, hogy vajon idén elénekelheti-e a 100 forintnak 50 a felét a városnapon. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyéb iránt ezt 2 éve kezdtük, hogy visszahozzuk a mulatóst a városnapra. Nyilván ez a kora esti idő pontra, mind a két alkalommal megtelt a tér. Ez volt a szerencség igazából, hogy az élő koncert előtt már egy órával, másféllel teli volt a tér, mert a mulatós előadóra is annyian érkeztek.
2: Balázs, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent elmeséltél magadról és a szakmádról. További sok sikert kívánok neked, mind a művelődés szervezésben, mind a műsorvezetésben. Szia!
3: Köszönöm szépen a meghívást, szia!

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Yeah.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A biztonságos